0: A Csaba Parkban nagy érdeklődés mellett tartották meg a Magas a tétel nevezésű gazegzuhanás biztonsági szakmai napot, amelyet a Békés vármegyei munkahelyek biztonságáért munkacsoport és a Békés Csabai Szakképzési Centrum szervezett. A cél a magasban végzett munka biztonságának növelése volt. A résztvevők megismerhették a legújabb leesésvédelmi technológiákat, majd látványos gyakorlati bemutatón láthatták működés közben a modern zuhanásgátló rendszereket. A szakemberek hangsúlyozták, a védőeszközök szakszerű használata elengedhetetlen, mert minden szabály mögött korábbi súlyos balesetek tapasztalata áll. A rendezvényen elhangzott, hogy a fiatal munkavállalók gyakran hívják fel idősebb kollégáik figyelmét a hiányosságukra, ezért fontos a képzésük. A nap pódiumbeszélgetéssel és kérdez-felelek blokkal zárult, ahol a résztvevők saját munkavédelmi problémáikra is kérhettek tanácsot. A Körösvidéken jelenleg 16 kiépített öntözőrendszer működik a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság területén. A vízhiány, az aszályhelyzet és folyóink alacsony vízhozama komoly, összetett feladat elé állítja a szakembereket. Az elmúlt napokban is az aszályhelyzet és az öntözővíz biztosítása volt az egyik legfőbb téma a mezőgazdaságban. Az igazgatóság tájékoztatása szerint a Körösök vízrendszerében tartósan alacsony természetes vízhozamok jellemzők. A határon túlról érkező vízhozamokat július 2-án is mérték, a vízhiány elleni védekezés elrendelése óta pedig a Kövizik vízhozammérő munkacsoportja folyamatosan ellenőrzi a be- és kimenő vízhozamot. A mérések alapján a korábbi aszályos évek gyakorlatát követve naponta elkészül az igazgatóság vízforgalmi ábrája. Ez részletes képet ad arról, mennyi víz érkezik a térségbe, hogyan oszlik el a folyókban, a tikevír rendszeren, az öntözőrendszerekben, az ökológiai vízpótlásokban és a vízátadásokban. A vízrendszerek névleges kapacitása is nyomon követhető, ami fontos alapot ad a rendelkezésre álló vízkészletek hatékony elosztásához. A vízügyi igazgatóság Békés vármegye teljes területén, valamint Jász-Nagykunszolnok, Hajdúbihar és Csongrád-Csanád vármegyék területén biztosít mezőgazdasági vízszolgáltatást és ökológiai vízpótlást. A működési területen található öntözőrendszerek és öntözőfürtök mintegy 270 ezer hektár területet fednek le, így a vízhiány kezelése a térség egyik legfontosabb feladata. Szabadkígyóson összesen 13 utca és útszakasz újult meg az elmúlt 3 évben. A fejlesztéseket pénteken jelképes formában adták át a lakosságnak a polgármesteri hivatal előtti téren. Kosznáné dr. Pule Iron, a polgármester elmondta, hogy a TOP Plus program keretében 2023-ban nyújtották be azt a pályázatot, amely eredetileg 13 utca felújítását tartalmazta. Hozzátette, hogy a munka nem zárult le teljesen, mivel a pályázatból maradt egy úgynevezett maradványösszeg, amelynek felhasználásáról a község képviselő testülete dönt majd. A településen 398 millió forintból valósult meg az átfogó fejlesztés, a fennmaradó 93 millió forintot pedig további városképjavító beruházásokra fordítják. Az átadó ünnepségen Bodóc István országgyűlési képviselő is részt vett, aki hangsúlyozta, hogy a kis települések számára kiemelten fontosak az infrastrukturális fejlesztések, mert ezekben a községekben különösen felértékelődnek az emberi kapcsolatok. Úgy fogalmazott, hogy az Európai Uniós források hazahozatalával a magyar vidék előtt még nagyobb lehetőségek nyílnak meg. A településen összesen 5562 négyzetméteren végeztek felújítási munkálatokat, amelyek jelentősen javítják a helyi közlekedési feltételeket. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Ügyfélfogadási szünet lesz a Békéscsabai hivatalban július 1-én. Kétnapos városi ünnep várja a csabaiakat július 1. hétvégén. Több rendőri intézkedésre is szükség volt a hétvégén a megyében. Elkészült a Tótkomlósi Művölődési Ház energetikai korszerűsítése. Már is mondom a részleteket. A Békés Csabai önkormányzat arról tájékoztatja a lakosságot, hogy a közszolgálati tisztviselők napja miatt 2026. július 1-én szerdán zárva tart a polgármesteri hivatal. A közleményben azt írják, hogy a munkaszüneti napot a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi törvény paragrafusa, valamint az önkormányzat vonatkozó rendelete is rögzíti. Ennek megfelelően ezen a napon a hivatalban az ügyfélfogadás szünetel, így személyes ügyintézésre nem lesz lehetőség. Az önkormányzat arra kéri az ügyfeleket, hogy ügyeik intézését ennek figyelembevételével tervezzék meg. Július 4-én és 5-én ünnepi programokkal várják a békés csabaiakat a Szent István téren, ahol a város névnapját két napon át ingyenes rendezvénysorozattal ünnepelhetik. A szervezők zenével, gyerekprogramokkal, bűvészműsorokkal, kolbászkóstolóval és közösségi hangulattal készülnek. Szombaton délután hagyományőrző játszótérrel indul a program a Népművészeti Egyesület közreműködésével, de a Drumsters Dobshow felvonulása hozza meg a fesztivál hangulatot a korzótérről. A látogatók, ahogy azt már megszokhatták, Csaba szeretet is kapnak a téren. Este Döge Csaba és Szilágyi Attila gyerekműsora, kolbászkóstoló, Grünwald Norbert bűvész produkciója és a Mentol Hungária Show gondoskodik a szórakozásról. Vasárnap a Szélműves Zenekar menet muzsikája indítja a napot az Andrássy úton, majd a fővárosi Nagy Cirkusz interaktív gyermekprogramja várja a családokat a Városháza előtt. A téren Szappanos Ádám bűvész is fellép, később pedig a Kolbász Klub Egyesület közreműködésével érkezik, a kolbász újra töltve morzsa parti. Az ünnepi hétvégét a Jókai Színház Musical Show-ja zárja a Csaba Kártya nagy színpadon. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy aki kulacsot szeretne nyerni, vagy sört kóstolna, mindenképp vigye magával a Csaba kártyáját. Az elmúlt napokban több esetben is intézkedniük kellett a Békés megyei rendőröknek. A Békés Csabai rendőrkapitányság munkatársai június 26-án elfogtak és előállítottak egy 25 éves pusztaföldvári férfit, akit lopás miatt köröztek. A férfit gyanúsítottként ki is hallgatták. Mezőberény külterületén egy állattartó telepen 27-én késő este két férfi birkát próbált meg ellopni. Tetten érték őket, egyiküket sikerült feltartóztatni. A 24 éves férfi a rendőröknek elmondta, hogy társával korábban is jártak ott, és akkor állatokat is elvittek. A békési rendőrfőkapitányság büntető eljárást indított, a 18 éves társát még keresik. Békés Csabán a Szemere utcában 27-én éjjel egy segédmotorkerékpáros letért az útról, neki ütközött egy villanyoszlopnak, majd az árokba esett. A férfi, aki a gyanú szerint ittasan vezetett, súlyos sérüléseket szenvedett. A hétvége mindkét napján történt intézkedés ittas járművezetés miatt is. 27-én délelőtt Gyomaendrődön a Madács utcában egy kis teherautó vezetőjénél, másnap reggel pedig Szeghalmon a Széchenyi utcában egy személyautó sofőrénél jelzett alkoholfogyasztást a szonda. A rendőrök mindkét férfi vezetői engedélyét elvették és büntető feljelentést tettek ellenük.

Lezárult a Tótkomlósi Művelődési Ház átfogó energetikai fejlesztése, amelynek eredményeként korszerűbb, energiahatékonyabb és fenntarthatóbb épület szolgálja a település kulturális életét. A város önkormányzata bejelentette, hogy sikeresen lezárta a TOP Plus projektet, amely a Széchenyi Terv Plus program keretében 465,6 millió forint összegű, teljes mértékben visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból valósult meg. A fejlesztés célja az volt, hogy az önkormányzati tulajdonú épület energiafelhasználása hatékonyabbá váljon, csökkenjen az üzemeltetés környezeti terhelése, és növekedjen a megújuló energia aránya. A beruházás hozzájárul a széndioxid kibocsátás mérsékléséhez, és hosszú távon gazdaságosabb működést tesz lehetővé. A projekt során megtörtént az épület homlokzati és födémhőszigetelése, kicserélték a külső nyilászárókat, a régi világítótesteket pedig korszerű ledes fényforrásokra cserélték. Emellett 306,5 kW teljesítményű hőszivattyús VRF rendszert és 60 kW-os napelemes rendszert telepítettek, valamint megújították a szellőző és légkondicionáló berendezéseket. A fejlesztés egyik fontos eredménye, hogy a művelődési ház földszintjén működő könyvtár megújult helyszínen folytathatja tevékenységét. Az intézmény továbbra is jelentős kulturális szerepet tölt be a város életében, és minden korosztály számára biztosítja a tanulás, a művelődés és a közösségi találkozások lehetőségét. A színházterem is ismét használhatóvá vált, így a jövőben városi rendezvények, kulturális programok és az oktatási intézmények eseményei is helyet kaphatnak a megújult térben. Az önkormányzat kiemelte, hogy fontos feladatának tekinti a korszerű és fenntartható kulturális helyszínek biztosítását, és a beruházás révén a település egy olyan közösségi térrel gazdagodott, amely hosszú távon szolgálja a lakosság igényeit. Július 4-től hosszabb nyitvatartással fogadja a látogatókat az Árpád Gyógy és Strandfürdő. A nyári időszakban péntekenként és szombatonként egészen este 21 óráig lehet strandolni. A kezdeményezés célja, hogy a vendégek a nappali hőség után kellemesebb esti időben kapcsolódhassanak ki, és akár a naplementét is élvezhessék a medencék mellett. A hosszabb nyitvatartás azok számára is új lehetőséget kínál, akik munkájuk vagy más elfoglaltságuk miatt csak később tudnak a fürdőbe érkezni. Az üzemeltetők arra biztatják a látogatókat, hogy használják ki a nyári esték hangulatát, és töltsenek el több időt a fürdőben a meghosszabbított nyitvatartásnak köszönhetően. A Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya tanévzáró szakmai programot szervezett a megye iskola őrei számára. Az értekezletet dr. Kis Péter rendőrezredes, a Vármegye bűnügyi rendőrfőkapitány helyettese nyitotta meg, aki értékelte az elmúlt tanév tapasztalatait, és hangsúlyozta, hogy az iskola őrök lelkiismeretes, eredményes munkája nagyban hozzájárult az intézmények biztonságához. Meghívott vendégként Malacsinszki Péter, a Békés Csabai Szakképzési Centrum Kemény Gábor technikumának igazgatója számolt be az iskola őrséggel kapcsolatos tapasztalataikról. Elmondta, hogy az intézményükben a program indulása óta dolgozik iskolaőr, akinek munkáját és jelenlétének pozitív hatását az iskola közössége egyaránt nagyra értékeli. A résztvevők előadásokat hallhattak a nyári időszak kihívásairól, veszélyeiről, a táborozás és a nyári baleset megelőzés témáját Fenesiné Markovics Nóra rendőrszázad is ismertette, míg a bűnmegelőzés aktuális kérdéseiről dr. Katonáné Gombos Andrea rendőr alezredes tartott tájékoztatót. Kiemelt, hogy a gyerekeket nem szabad felügyelet nélkül hagyni medencék vagy szabad vizek közelében, és fontos a gyalogos és kerékpáros közlekedés alapvető szabályainak is átismétlése is. Felhívták a figyelmet arra, hogy a fiatalok legyenek elérhetők telefonon, mindig mondják el, hova mennek és mikor érkeznek haza, a szülők pedig jegyezzék fel a barátok és azok szüleinek elérhetőségét. A szakember

0: emberek hangsúlyozták a túlzott alkoholfogyasztás és kábítószerek veszélyeit, valamint azt, hogy a fiatalok ne fogadjanak el bódító hatású szereket és ne vezessenek, illetve üljenek be olyan járműbe, amelyet itt a sofőr vezet. Az iskola őrök a nyári időszakban is aktívan részt vesznek a gyerekek biztonságának erősítésében, több napközis táborban, valamint a rendőrségi dolgozók gyermekeinek szervezett nyári tábor programjának lebonyolításában is közreműködnek.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.

kell. És felhúzza a vadi új csukát. Megint egy nap, jaj, unalom már teli. Megint a tanulás irány, suli. Jó reggelt kívánok, jó reggelt mondja. De hogy mi a jó a reggelben, azt ő se tudja. Kilép a kapun, balra van a suli. Na arra én ma nem megyek, az már tuti. Ne, jobbra, jobbra, merre? Ott.

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Mitykó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazinműsorunkban a beszélgető partnerem Nagy Gyula orgonaépítő és zongora hangolómester lesz, aki bár agrármérnöknek készült, végül Bartók Béla zongora hangolójának lett a tanítványa. Életét a zenei hangolás magas szintű művelésére tette fel, és az általa alkalmazott hangolás, mely életpályát és szakmai sikereket adott neki, ma már világszinten hiánycikké vált. Tartsanak velünk!

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Mitykó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A mai témánk a zeneművészet, ám nem a zenemű, hanem a hangszer oldaláról járjuk körbe a témát. A vendégem Bartók Béla mesterhangolójától tanulta a szakmát. 58 éve kezdte a zeneiskolai tanulmányait, és 57 éve lépett fel először. Köszöntöm a stúdióban Nagy Gyula orgonaépítő, zongora hangoló mestert és szaktanácsadót. Köszöntelek, Gyula bácsi, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a felkérésünket.
3: Köszönöm szépen a megtisztelő meghívást, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
2: Elmondhatjuk, hogy mi évekkel ezelőtt az első Kovács Béla nemzetközi klarinét versenyen találkoztunk először, ahol én ajtónálói minőségemben voltam jelen, te pedig zongora hangolóként. Ezen a versenyen Hernádi Hilda zongoraművész játszott az ottani versenyzongorán, ezt hangoltad. Hernádi Hilda pedig külön kiemelte, hogy milyen fantasztikusan volt hangolva a zongora. Mi kell ahhoz, hogy zongora hangoló legyen valaki? Milyen képességek szükségesek hozzá?
3: Hát először is kell egy olyan születési adottság, ami nem zenei hallás, hanem az úgynevezett akusztikai hallás. Ezt egy régi bevált próbával lehet megejteni. A zongora hangoló mesterek így állapították meg, hogy valaki alkalmas vagy nem. A zongorán egy bizonyos hangon elhangoltak egy húrt, és azt lebegésmentesen vissza kellett hangolni a megfelelő pontra. Tehát ez egy végül is teljesen elvont dolog a zenei hallástól. Én velem is megcsinálta ezt egy mester, ezt a próbát, mert én nem akartam elhinni, hogy nekem van ilyen adottságom, és az ő bátorítására kezdtem aztán el zongorát hangolni.
2: Ha jól tudom, Rázga József igazgató úr, a zeneiskola egykori igazgatója hívott Békés Csabára, és itt lettél Paulik Pál mesterhangoló munkatársa és tanítványa, aki Bartók Béla mesterhangolója volt. Mit tanultál tőle?
3: Hát mikor először meghallottam az ő hangolását, akkor én ugyan már akkor Pesten elég sok koncerten, zeneiskolákban hangoltam, de hát egyszerűen azt mondtam, hogy nem tudok semmit. Tehát egy olyan magas színvonalú, csodálatos hangzás volt, hogy később mondtam is neki, hogy nem hiszem, hogy ő ember, hanem biztos valami angyal, mert ember szerintem ilyen gyönyörűen nem tud hangolni. És hát végül is kísértem őt 3 évig, mentünk együtt vidékre, és úgy sajátítottam el ezt a hangot, ezt hallgatni kell. Tehát egyszerűen az embernek a zsigereibe kell, hogy ez a technológia beívódjon, ezt nem lehet másképp. Ezt nem lehet szinte meg sem magyarázni racionálisan, hanem ezt hallgatni kell, illetve otthoni zongorámmal ugye próbálkoztam, és akkor viszonylag elég hamar átláttam ennek a logikáját. A szolfist is azért elég jól kell ehhez ismerni a kontrollok miatt. Úgyhogy hát nagy örömömre szolgált, mikor Pali bácsi azt mondta, hogy na, most már meg vagyok nyugodva, hogy méltó utódom van, mert mikor utánam jött hangolni esetleg valahova, hogy azt mondta, hogy mintha magam után mentem volna hangolni. Hát ez akkora öröm volt a számomra, hisz a szakmai életemet erre tettem föl, erre a hangolásra, mert ezt meg kellett menteni. Tehát ez egy világörökség, mondhatom nyugodtan, és ez be is bizonyosodott, mert Luis Fernando Perez, spanyol zongoraművész, aki itt mesterkurzus szokott tartani minden nyáron, ő világjáró előadó, és azt mondta, hogy a világon már alig van olyan hangoló, aki ezt a technikát tudja.
2: Ez a technika, az akusztikus hangolás, ugye, amit Johann Sebastian Bach vezetett be a zenevilágába, és ez volt az, amit Paulik Pál mesterhangolótól tanultál, tehát tőle sajátítottad el. De korábban is tanultál zenét, illetve zenével kapcsolatos, sőt ugye hangszer készítéssel kapcsolatos tanulmányokat is folytattál, mert annak ellenére, hogy eredetileg agrármérnöknek készültél, tehát reál pályára készültél, annak ellenére végül a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem helye a budapesti orgonagyárban kötöttél ki, hogyha szabad így fogalmaznom. Ez hogyan történt? Mi volt ennek az indítatása?
3: Hát az egyetemen volt egy kis egészségi problémám az első évben, ezért halasztottam egy évet. Ez időre visszajöttem Békés Csabára, és a református templom orgonáján kezdtem gyakorolni, és annyira megragadott az orgonának a hangja, illetve az orgona csodálatos szerkezete, tehát az emberi elmének a fellegvára tulajdonképpen ezek a technikai megoldások, hogy elkezdtem külföldi szakirodalmakat tanulmányozni, és a végén úgy döntöttem, hogy ez lesz az én igazi utam, és tulajdonképpen nehezebb volt az orgonagyárba segédmunkásnak bekerülnöm, mint az egyetemre, mert ott, tehát igencsak ilyen kihalásos alapon lehetett bejutni, és hát nagyon kiváló mesterek voltak, akiktől lehetett tanulni, úgyhogy 3 évig az orgonagyárba dolgoztam, majd egyéni felkészülés után letettem a szakmunkás vizsgát.
2: Ma már ugye ez a gyár nem létezik. Hogyha valaki mégis orgonaépítő szeretne lenni, akkor mik a lehetőségei?
3: Hát mesterekhez ugye lehet menni tanulni, vagy zeneakadémián is van ilyen képzés. Viszonylag még orgonaépítőkből elég jó az utánpótlás. Bizony zongora hangolás tekintetében vannak problémák, mert elég kevesen vannak, holott ez egy olyan csodálatos, változatos, romantikus szakma. Az ember megismerkedik a társadalmi életnek minden rétegével, mindenféle foglalkozású és szociális helyzetű emberrel, és hát örömet szerez a gyermekeknek, megjavítja a hangszerüket, szépen meghangolja, a gyermekek örvendeznek, tehát ez egy sikerélményekkel gazdag szakma, és nagyon érdekes, hogy nagyon kevesen vannak mégis.
0: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Nagy Gyula orgonaépítő és zongora hangoló mesterrel, akitől megtudhatjuk, mitől különleges Johann Sebastian Bach, zongora hangolási módszere, vagy hogyan lehet valakiből zongora hangoló.

0: Sportrádió. És még több.
1: Mert nyilvánvaló, hogy azért évekig tart a betanulás, és nem könnyű. Korábbi beszélgetéseink alkalmával említetted azt, hogy 10 000 emberből egynek van olyan hallása, ami ahhoz szükséges, hogy zongora hangoló legyen. Mi az a különlegesség a halláson belül, hogy mi az, amitől konkrétan valaki alkalmas lesz erre? Mert van a próba, amit említettél, de hogyha mondjuk valaki nem jut el egy ilyen próbára, de érdeklődik a zongora hangolás iránt, akkor mivel tudja esetleg próbára tenni magát?
2: Hát ugye ezt a készséget úgy hívják, hogy echolokációs készség, azaz a visszavert hullámok érzékelési képessége, és hát azért annyit tudnék csak mondani, hogy mégiscsak egy zongora hangolóval kell felvenni a kapcsolatot, és megnézni, hogy hallja-e ezeket a lebegéseket. Most például óriási megtiszteltetésben lesz részem, mert Tóth Péter, Békés Csabai születésű New Jersey-ben élő zongora művész jön most nyáron hosszabb időre haza, és ő szeretné, hogyha én megmutatnám neki, vagy sikerülne neki elsajátítani ezt a hangolási szisztémát, mert nagyon érdekli őt.
1: Az akusztikus hangolás és a gépi hangolás között egyfelől mi a különbség, és mi az, amiben mondjuk hasonló? Tehát meg lehet-e különböztetni, hogy ezt a zongorát gépi hangolással hangolták, vagy pedig egy nagy tudású mester akusztikus hangolással hangolta fel?
2: Hát ez nagyon, nagyon összetett dolog, tehát most megpróbálom szétbontani. Tehát tulajdonképpen vannak profi hangolók, akik tudnak füllel hangolni, és a hangológépet annyira kiismerik, hogy a gép segítségével, de gyakorlatilag füllel hangolnak, csak a gépet az idő nyerés szempontjából használják. Most tulajdonképpen a hangológép egy szép egyenletes osztást csinál, az oktávot ugye elosztja 12 egyenlő részre, tehát ez nem hamis, tehát ez teljesen tiszta, nagyon szép, tisztának hangzik ugye a hangolás, és nyilván örüljünk, hogy ha valaki szépen géppel meg tud hangolni egy zongorát, mert végül is fölhúzza normál ára, azért szépen meghangolja, kidolgozza, tehát oktatásra alkalmas. Sajnos előbb-utóbb úgy tűnik, hogy ez fog dominálni, és ennek is örülni kell. Míg a fülhangolásnál az történik, hogy és tulajdonképpen most egy nagyon merészet fogok mondani 40 év szakmai gyakorlat után, hogy ez a fajta rezgésrendszer, ez mindig is jelen volt a környezetünkben. Bach csak megtalálta a kulcsot hozzá. Tehát kellett egy kulcs, de ahhoz egy olyan magas zenei és hangzás esztétikai műveltség kellett, mint az övé volt, hogy ezt a kulcsot megtalálja, mert hiszen a minket körülvevő ősrezgéseket, mivel más nem is tudunk, az ember ugye, mint biológiai lény, amikor úgy érzi, hogy valami jó, valami szép, harmonikus rezgés, akarva, akaratlanul is csak úgy tudja meghangolni, hogy a minket körülvevő rezgésekhez igazítja, illetve az akusztikához, amiben a hangszer áll. Na most, hogyha én egy zongora hangolását harmonikusan illesztem az akusztikai környezetbe, akkor az ott nagyon jól érzi magát, és nem akar onnan elmenni, emiatt is viszonylag elég sokáig elfogadhatóan tartja a hangolást egy zongora egy ilyen hangolás után, míg ha egy ugye nem neki megfelelő más hát impulzusokat, programokat kap, akkor ő igyekszik a tér akusztikájához beállni, és ezért a gépi hangolástól elmegy tulajdonképpen, és átrezeg a természetes rezgések irányába. Tehát azért hangolódik el, mert ő oda szeretne beállni. Tehát ezért eleve gazdaságos rögtön beilleszteni az akusztikába, mert ott stabilan, sokkal stabilabban megmarad, és azért nekem is 50 hangszerem van a zeneiskolában és a konzervatóriumban, azért nem mindegy, hogy egy-egy hangszer mennyi ideig tartja elfogadhatóan a hangolást, tehát azért itt rengeteget jelent. Nem mindegy, hogy most 2 hétig tartja, vagy 2 hónapig. Tehát ilyen szempontból, tehát én a voksomat emellett a tradicionális hangolás mellett teszem le 40 év praxis
1: érthető
2: után.
1: Okokból.
2: Igen, igen.
1: Ezek a zongorák, amelyeket a zeneiskolában hangolsz, ezek, ha jól sejtem, akkor folyamatosan ugyanabban a térben vannak. Tehát ezek nincsenek mozgatva.
2: Igen.
1: Ettől függetlenül elállítodik egy idő után egy zongora a használattól?
2: Hát nyilván, hogy ugye azért a hangszerek öregszenek, a hangszerpark, a hangolószegek már egy kicsit elkezdenek ereszteni, úgyhogy nem csak hangolásra van szükség, hanem bizony hangolószeg cserére, húr cserére, a mechanikai tengelyek cseréjére. Tehát viszont ezek nem egyszerre jelentkeznek, az a jó, hogy most mondjuk az ember kijavít 1-2 hibát egy hangolás során, és akkor nem egyszerre jön ugye az összes hiba, hanem úgy mindig ráfigyel az ember, akkor azért úgy rendben vannak a hangszerek folyamatos karbantartása.
1: Te sok helyen hangolsz zongorát. Mi a helyzet a koncerttermekben levő zongorákkal? Mert hogyha mondjuk egy előadó térben, egy koncertteremben megtörténik egy koncert, akkor a koncertet követően azt a zongorát nem hagyják ott. Tehát ugye ilyen szempontból más, mint a zeneiskola, mozgatják. Gondolom minden mozgatás elállítódást jelent, illetve főleg ugyebár egy drágább

0: meg, mint háznál, vagy a gyakorló zongoráknál, hogy az oktávokat ugye úgy kihúzom, hogy már szinte hamis majdnem, csak azért, hogy legyen neki miből ülepedni. A koncert zongorákon hát majdnem tisztára, éppen, hogy egy picikét lehet ráhagyni az oktávokra, és azért a koncert végére azok azért szépen összecsúsznak, és emiatt ez csak arra a néhány órára hát éri el azt a minőséget, ugye, ami egy koncerten követelni.
1: Kell-e egy zongorhangolónak zongorázni tudnia? Hogy alakult ki a zongora, mint hangszer? Rövid szünet után megtudhatják a Nagy Gyula orgonaépítő és zongorahangoló mesterrel folytatott beszélgetésünkből.

0: Rádió.
1: És még több.
2: Mennyire követelmény egy zongora hangolótól az, hogy tudjon zongorázni. Azt ugye róla tudjuk, hogy kiválóan zongorázol. Vajon így van-e ez a többi kollégával is, illetve előfordulhat-e mondjuk egy olyan egyszerű helyzet, hogy valaki mondjuk nem jut el Rachmaninovig, hanem csak a boci-boci tarkáig.
3: Tulajdonképpen nagyon érdekes, hogy a kollégáim nagy része, a legkiválóbb kollégáim nagy része nem tud zongorázni. Annyit, és általában a legjobb hangszerfelújítók tulajdonképpen hangolni sem tudnak, hanem mindig hívnak ugye kedves barátot, kollégát, hangolót, aki meghangolja a hangszert. De én azt mondom, hogy végülis a zongora hangolás, ha a szakmának azt lehet mondani, hogy a tized része körülbelül, mert a többi ugye a egyéb mechanika, műbútori, húrrendszer, tehát

0: Ezért sokkal értékesebb egy olyan kollega, aki a szakmának a 90%-át tudja magas szinten művelni, és esetleg nem tud hangolni, mégis az sokkal értékesebb, és inkább hívjon egy olyan kollégát, aki hangol, vagy éppen az is van, hogy műszerrel csak úgy nagyjából ugye fölhúzza, és aztán majd később le lesz finomítva. Na most azt el kell mondanom, hogy a legújabb japán kutatások szerint ez a tradicionális hangolás a gyermekek idegrendszerére nyugtató hatással van. És én ezért is csinálom ezt a gyerekek lelki kiegyensúlyoztatása miatt. Tehát ez nekem egy ilyen elhivatottság, mert mindegy az, hogy boci-boci tarkát játszik, de lehet látni, ahogy elmélyülten teljesen kikapcsol és játszik, és hogyha pláne így van meghangolva a zongora, akkor még ott a zeneiskolában is látom, hogy már így záróra előtt a nem zongora szakosok is leülnek és játszogatnak ezt-azt. Tehát itt a lényeg az, hogy megnyugtassa őket a zene, kikapcsolja a racionális feladatoktól, elvonja, és az agyuknak ugye egy másik részét használják, és pihentessék azt, amit egész nap igénybe van véve.
1: Ettől függetlenül úgy tudom, hogy a logikát nagyon nagyban javítja és fejleszti, hogyha valaki zenét tanul, és hát nyilván minél hamarabb kezdi el, ez annál jobban mutatkozik meg.
0: És nem csak ugye a logikát, sok tanterembe ki van téve a falra, hogy milyen képességeket javít, különösen a kamarazenélés, tehát az együttzenélés, ugye az egymás iránti felelősség, a közös munkának az öröme, a közös produkció öröme. Tehát mindenképpen én azt mondom, hogy csak ajánlani tudom mindenkinek, hogy nem, ha nem is zongorát feltétlenül, de a zongora azért jó, mert ott már viszonylag hamar lehet sikerélményekhez jutni, meg egy egész zenekart lehet rajta kihozni, tehát ez az ember teljesen kikapcsolja, és ilyen szempontból a mai világban ez egy nagyon fontos dolog.
1: És egy-egy művet gyakorlatilag pusztán a zongorával mindenféle zenei kíséret nélkül elő lehet adni, hiszen ugye egy zongorára rengeteg mű íródott.
0: Igen.
1: A másik kérdésem az lenne, hogy milyen sokféle zongorával találkoztál, ugye ez alatt a 40 év pályafutás alatt. Bartolomeo Cristofori a csembalót akarta tökéletesíteni, így jött létre gyakorlatilag a zongora, amiről egy újságíró 1711-ben azt írta, hogy halkan és hangosan játszó csemballó. Ebből a kifejezésből jött az akkori neve, a pianoforte, mely végül aztán pianóra rövidült. Mennyire más egy régi zongora, mennyire más egy új zongora, és akár most itt évszázadok távlatában is tudunk-e gondolkodni ebben a szerkezetben, a felépítésben?
0: Hát tulajdonképpen ugye először a bécsi mechanikához hasonló mechanika, az egy nagyon egyszerű mechanika, nyilván valami minél egyszerűbb, a meghibásodás is annál kisebb. Ez jó példa most, hogy a Kígyósi kastélyban van egy bécsi zongora, egy 100 éves fatőkés zongora, és azt szinte 3 nap alatt annyira megcsináltam, hogy lehessen ott koncerteket korabeli, nyilván fontos, hogy milyen műveket választanak, ami azon jól megszólaltatható, és tehát tulajdonképpen a régi zeneszerzők is ilyen zongorákon játszottak, de aztán a virtuózabb játék miatt kitalálták a fél angol mechanikás zongorát, az már gyorsabb volt, és ugye a mai angol mechanikás zongora körülbelül 10-szer gyorsabb, mint a bécsi. De a bécsi zongoránál nagyon érdekes, hogy azt nem lehet látni, ahogy a kalapács megüti a húrokat, néhány milliméter csúszik a húron. Na most azért, hogy ne kopjon el a filc, mert nagyon hamar elkopott volna emiatt a filc a kalapácsnak, szarvasbőrrel bevonták. És akkor jött a meglepetés, mert ez a szarvasbőr olyan gyönyörű, bársonyos hangzást adott a zongorának, hogy hogy ez külön iparágá fejlődött a szarvasbőrnek a minél magasabb színvonalon történő kikészítés. Állítólag Ausztriában 50 olyan cég volt, mely kizárólag ezzel foglalkozott. Apáról fiúra szállt a titok, hogy hogyan készítsék ki. És nekem is bécsi zongorám van otthon, de tehát nekem az én technikai felkészültségemhez bőven elég a bécsi zongora, nem játszom ugye virtuóz darabokat, tehát a kalapács bőrözésnek a puhasság, tehát a hangzás puhassága, nekem az nagyon tetszik, míg ugyanezt egy angol mechanikás koncert zongorán, ugye akupunktúrás gyógyítással, tehát tűvel a kalapács fejeket különböző helyeken kell megszurkálni, azzal kell ugye felpuhítani, mert ott nincs, csak a filc van, és hát ez egy külön tudomány, ugye, mert a szószoros értelmében, ha rosszul szúrok, akkor elszúrom ugye az intonálást, mert akkor elég nehéz újra felerősíteni, hogyha nagyon lehalkítom, és ez megint egy külön tudomány.
1: Tehát mondjuk puhábbá lehet tenni egy zongorának a hangzását, hogyha mondjuk ez az igény. Úgy tudom, hogy az operaházak és a koncerttermek egyik legkedveltebb zongora gyártójánál kifejezetten egy olyan bemutatóterem működik Németországban, ahol a zongora vásárlás, azok, akik zongora vásárlásra adják a fejüket, azok elmehetnek és kipróbálhatják, mert a mérnökök hiába tervezik meg ugyanúgy azt az adott zongoratípust, és hiába gyártják le milliméterre pontosan ugyanúgy, két zongora nem szól egyformán. És ezért fontos ugye a kipróbálás, és az adott művésznek, hogy mi az igénye, mi az igény szintje, ugye ahhoz tudja igazítani a kiválasztott zongorát. De akkor ezen még gyakorlatilag lehet változtatni is. Egy jó hangolás az ilyen alapparamétereken tud változtatni?
0: Hát még inkább oda reflektálnék, hogy éppen tegnap egy koncertzongorát csináltunk, majd egy nyári koncertre, és annak a végső, mert ott lett egy mechanika felújítás, egy végső beszabályzás, finomítást csináltam, és tehát nagyon fontos, hogy úgy legyen beszabályozva egy zongora mechanikája, ahogy mint egy autónál ugye elő van írva, hogy mit, hogyan gyári paraméterek. Tehát a zongorának sokkal szebb lesz a hangja, hogyha a mechanikája úgy van beszabályozva, ahogy az a nagykönyvbe meg van írva. Már eleve sokkal nemesebb a hangzása, és már az csak egy fokozat, ugye, hogyha szépen meg is van hangol, meg intonálva. Tehát az is nagyon fontos. Tehát intonálni csak úgy lehet, hogy előtte kristálytisztára ki van hangolva a zongora, akkor áll egy napig, és akkor kezd az ember neki az intonálásnak. Tehát egy pici eltérés a hangolásban már intonációba is eltérést von maga után. Úgyhogy az intonálás az egyébként nagyon szép fel, tehát csodát lehet vele művelni. Sajnos a mai kalapácsfejek már valahogy keményebbek, tehát jobban meg kell velük küzdeni, sokat kell szurkálni. A régi kalapácsfejek valahogy sokkal puhább filcből voltak, és ott azért nem kellett ennyit szenvedni, de végül is az ember hát igyekszik a maximumot kihozni.
1: Rövidesen folytatjuk beszélgetésünket Nagy Gyula orgonaépítő és zongora hangoló mesterrel, aki betekintést nyújt, hogyan újíthatunk fel egy olyan régi zongorát, aminek már a gyártása is megszűnt, illetve a mester legendás édesapjáról is hallhatnak.

0: Rádió.
1: És még több.
2: Hallottam, hogy van olyan művész például, aki kifejezetten csak új zongorán szeret játszani, vagy bizonyos évig, éves korig hajlandó egy-egy zongorán dolgozni, sőt olyan érdekességet is hallottam, hogy nagyobb koncerttermekbe, amikor jön egy világsztár fellépni, akkor betolnak 2-3 zongorát, és akkor ezekből választja ki azt, hogy az ő ízlésének melyik felel meg a legjobban. Te ugye nagyon sok zongorát újítottál már fel. Mi a helyzet akkor, hogyha egy olyan zongora felújítására kérnek fel, amelyet már hosszú évek óta, vagy évtizedek óta nem gyártanak? És most itt akkor, ha megengedett, hoznék egy példát. A Jókai Színháznak van egy Julius Karl Hoffmann zongorája, ezt néhány évvel ezelőtt felújítottad, és maga a márka 1963 óta már nem létezik, tehát megszűnt, nem gyártanak zongorákat, ergo akkor pótalkatrész sincsen, gondolnám én. Hogyan tudod ezt megoldani? Milyen szakembereket kell bevonni ebbe, hogy mégis elkészüljön, és egészen elképesztő eredményeket produkáljon a felújított zongora?
3: Hát szerencsére mind az orgona építésben, mind a zongora szakmában rendkívül jó a kapcsolatom a kollégákkal, tehát ez más szakmákban nem biztos, hogy így van, ugye állandó konkurencia harc és egyéb, mi pedig összefogtunk, és hogyha valakinek valamire szüksége van, akkor körbe telefonálja a kollégákat, és biztos, hogy valakinek van, de azért azt most még hozzáteszem, hogy ugye a nagy zongora cégek hiába voltak tőke erősek, azért nem értem meg nekik a mechanikát is gyártani, ezért a mechanikákat speciális mechanika gyárakból rendelték meg, melyek általában vagy utódaik ma is működnek, és akkor azért onnan lehet akár rendelni is, de mondom, bontott hangszerek is vannak, van olyan, hogy olyan a mechanikája, mintha ha most hozták volna ki a gyárból, mert egy olyan probléma miatt kellett elbontani, ami tényleg már javíthatatlan, vagy nem érdemes a hangszert felújítani, és így kapcsolatok útján segítünk egymásnak, és tulajdonképpen szinte bármit be tud az ember szerezni.
2: Így akkor gyakorlatilag akár az autógyártással is párhuzamba lehet akkor vonni egy ilyen
3: nagyon
2: zongora felújítást.
3: Igen, hasonlít egy kicsit egyébként az autószerelés.
2: A beszállítói kapcsolatok, ugye ott is.
3: Így van.
2: Ugye, egyik gyár ilyen alkatrészt, másik gyár olyan alkatrészt gyárt, és aztán ugye a végén lesz belőle egy megint csak másik gyárban egy bizonyos márkajelzésű autó. Kik azok a zeneszerzők, akiket igazán kedvelsz?
3: Hát ugye én a konzervatóriumban ott vagyok a vizsgákon azért általában, és nagyon sok művet hallok, illetve nálunk komoly művészek is fellépnek a konzervatóriumban, a koncerttermünkben, akiknek természetesen én hangolom a zongorát, és tehát olyan sok kiváló művet hallunk, akár nem is nagyon ismert zeneszerzőktől, és aki közönségbarát, az azt csinálja, hogy ilyen darabokat vesz föl a műsorába. Tehát nekem mondhatnám, hogy nincs konkrétan kedvenc zeneszerzőm, tehát mindenkinek vannak jobban és gyengébben sikerült darabjai. Tehát nekem a darab, inkább azt mondom, hogy a darabok azok, amik nem is a zeneszerzők, ami szívesen hallgatok. Nagyon széles a spektrum, tehát nálam hát Bach ugye nyilván, hogy ő a kezdet és a vég, de Gershwintől kezdve mindenki nálam belefér az ízlés világomba, és élvezettel hallgatom ezeket a műveket.
2: És hogy állsz a most annyira divatos crossoverhez, tehát ugye a műfajoknak a keveredéséből létrejött új zeneművekhez?
3: Hát de vannak szerintem. Tehát próbálkozni szabad. érdemes, és aztán majd ugye a közönség eldönti, hogy
2: mi az, ami,
3: mi az, ami van, ami igazán nagyon érdekes, és figyelemre méltó.
2: Tehát akkor a jó zenét szereted, a jó zenét. Lehet bármi,
3: csak jó zene van, meg rossz zene, szerintem.
2: Neked, mint zongora hangolónak a hallás, ugye már említettük, hogy rendkívül fontos. Mit tudsz tenni annak érdekében, hogy a hallásod kiváló minőségben megőrződjön?
3: Végül is edzésbe kell lenni természetesen, folyamatosan. A másik pedig, én ezt hallottam, valahol olvastam, és azóta így is élek, hogy tehát, ha hallgatok rádiót, vagy televíziót, vagy mindent, tehát olyan, tehát halkan, tehát nem bömböltetve, hanem olyan halkan, hogy még azért úgy élvezzem, de tehát a határon.
2: A hangártalomtól véged, hangártalomtól a füledet, nehogy aztán esetleg valamiféle idegi hallásvesztés.
3: És szerintem a mai fiataloknak azért nincs érzéke, mert akarva, akaratlanul olyan zajártalommal vannak gyerekkortól kezdve körülvéve.
2: A fejhallgatókon ugye nagy
3: igen, hát én nem is bírom. Én 5 percig nem bírom a fejhallgatót. Tehát, úgyhogy hát igen, ez egy ilyen érdekes dolog.
2: Én mindig nagyon örülök akkor, amikor meghallok egy denevért, és mindig te jutsz róla az eszembe, mert egy régebbi beszélgetésünk alkalmával említetted, hogy mennyire tudnak zavarni téged a denevérek, mármint a hangjuk, mert hogy mindent hallasz. Mennyire tudod ezt szelektálni? Tehát nyilván hozzá kellett szoknod valahogy, hogy ez azért ez a kiváló hallás, ez valamilyen szempontból, hát ez negatívumokkal is jár.
3: Hát ezt meg lehet szokni, meg az ember például, ha kénytelen elviselni mégis hangolás közben valami zajártalmat, tehát ez olyan, mint a jóga, hogy az ember módosult tudatállapotba hozza magát, és teljesen ki rekeszti tulajdonképpen
2: csak
3: ezeket.
2: A hangszer csak, van, és a
3: igen, tehát a meg hang, ez egy koncentráló készség lényegében, amit hát azt nem tudom, hogy ez most valakinek van, vagy nincs, vagy pedig ez tudatos edzésnek a eredménye, de így ki tudom szűrni ezeket az zajokat.
2: Édesapád hegedűművész volt. Ez mennyiben befolyásolt téged? Tehát hegedűvel próbálkoztál-e?
3: Hát próbálkoztam, de azt mondta édesapám, hogy maradjak inkább a zongoránál szerinte. Tehát ő a színházban volt, ő a zenekarban hegedűs, és ami tehát legendássá attól vált, hogy egyszer 500 magyar nótát játszott el fejből egymás után. Tehát azzal egy óriási elismertséget vívott ki magának.
2: Ez nem akármilyen teljesítmény. Colette Méz, francia zongoraművész, nem olyan régen ünnepelte a 109. születésnapját, és ebből az alkalomból készítettek egy riportot vele. Elmondta, hogy minden nap zongorázik. Van egy zongorája, amelyik 100 éve a nappaliában áll, és 100 éve azon a zongorán játszik. Ő olyan jó szellemi és testi állapotban van, hogy például arterioszklerózist nem mutattak még ki nála a 109 éves kora ellenére. Hát ha ez így van, akkor remélhetőleg a zene sokat tesz az egészségért, úgyhogy én neked nagyon jó egészséget kívánok, és hasonlóan hosszú életet, hogy jó sokáig tudjál még zongorákat hangolni, illetve nekünk örömet okozni azáltal, hogy ilyen remekül felhangolt zongorákon kiváló koncerteket hallhatunk. Önöknek köszönöm, hogy velünk tartottak. A vendégem Nagy Gyula, orgonaépítő, zongorahangoló mester, szaktanácsadó volt. További kellemes rádiózást kívánok. Neked, kedves Gyula bácsi, pedig köszönöm, hogy itt voltál velünk.
3: Én köszönöm a megtisztelő meghívást.

0: még több.
1: Nagy Gyula orgonaépítő és zongora hangoló mesterrel hallhattak beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: egyben minden. A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Drágul a nem lakossági felhasználók számára a közműves ivóvízellátás, valamint a szennyvízelvezetés és tisztítás díja a magyar közlönyben megjelent miniszteri rendelet szerint. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter döntése értelmében az augusztus 1-től hatályos módosítás a háztartásokat nem érinti. A cégek számára az ivóvíz fogyasztással arányos díja köbméterenként 597 forintról 623 forintra, míg a szennyvíz elvezetés ára 914 forintról 954 forintra emelkedik. A tárca vezető emellett július 2-ai kezdettel az ország teljes területére elrendelte a tartósan vízhiányos időszakot is. Újra rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter a jövő hét hétfőre és kedre. Az országgyűlés holnapjára felkerült indítvány szerint a képviselők 7 javaslatot tárgyalnak majd, köztük a pedagógusok teljesítményértékelését és az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát. Napirendre kerül a Magyar Fejlesztési Bankot érintő törvénymódosítás, valamint az Országos Közlekedés Szervező Társaság létrehozása is. Bár a tavaszi ülés szakhivatalosan június 15-én véget ért, a parlament a kormányfő jelzése szerint szinte egész nyáron rendkívüli üléseket tart majd. A tavaszi fagykárral érintett területek nagysága idén júniusig már meghaladta az előző évét, ezért a kormány törvénymódosítással teszi lehetővé a mezőgazdasági kárenyhítési előleg kifizetését. Az országgyűlésnek benyújtott javaslat értelmében a juttatást a kockázatközösség azon tagjai igényelhetik, akik legalább egy hektár szőlő vagy gyümölcsültetvénnyel rendelkeznek, és igazolt fagykárt szenvedtek el. A klímaváltozás miatti károk enyhítését szolgáló döntés mellett a módosítás könnyítést is hoz. A kárenyhítési hozzájárulást a gazdák már online bankkártyás fizetéssel is rendezhetik.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Szép vasárnap reggelt kívánok, a Start Rádiót hallgatja. Ma is sok zenét, és most még többet játszunk. 6 óra után is együtt kezdjük ezt a mai napot. Én kívánom, hogy a hétvége lazítósan, pihenősen teljen, és hozhatjuk a jó zenéket ma is.
0: Sok a zene?

0: Jó reggelt, Békés Csabán a Start Rádióval indul igazán jól a reggel. Remélem, hogy vasárnap azért sehová sem kell rohanni, és köszönhetjük az MSZ-éket és a Saroltákat, hiszen ma ők a névnaposok. Rajtuk kívül az Antalok, a Vilmosok, a Metódok és a Cipriánák is ma ünnepelnek.
1: Reggeli Start, Music Latte, Start Rádió.

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
4: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
3: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere?
5: Start Rádió.
0: És még több.

0: Öreget itt a Start Rádió július 5-én az MSZ-k és a Sarolták névnapján. Őket persze innen is üdvözlöm, akárcsak a szülinaposokat. Ezen a napon született Csontváry Kosztka Tivadar festőművész, de ezen a napon látta meg a világot Assisi Szent Ferenc, olasz katolikus rendalapító is, valamint izsépfalvi Lavotta János, zeneszerző, hegedűművész, a Verbunkos egyik kiváló művelője.
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm.
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sok a szene. Sok a szene. És még több.

0: Jó reggelt kívánok, Békés Csabán a Start Rádió szól sok zenével, és most még többel vasárnap reggel is nyúlfarknyival 7 óra előtt. Picit lassabban kortyolgathatjuk azt a kávét, hiszen remélem, hogy ilyenkor senkinek sem kell rohannia sehová. 7 órakor híreket hallgatunk, és aztán jövök vissza sok zenével, és most még többel.
1: Reggeli Start. Music Latte. Music.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. 4000 milliárd forint hiányzik a magyar vízi közműrendszerből az előző kormány elhibázott víz- és klímapolitikája miatt, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök élesen bírálta az ellenzékbe került Fideszt, amiért a rezsicsökkentés évei alatt nem pótolták vissza a fejlesztési forrásokat, és a hálózat korszerűsítése helyett propagandára költötték a pénzt. A kormányfő rámutatott, hogy a korábbi felújítási tempóval 300 évig tartana a csőhálózat cseréje, miközben az országot súlyos asszály fenyegeti. Magyar Péter azonnali lakossági takarékosságot kért, egyúttal átfogó vízi közműfejlesztési programot és új klímatörvényt is ígért. Újra néhány kattintással elérhetők az engedélyezett beruházások terv dokumentációi az elektronikus építés hatósági rendszer nyilvános felületén. Vitézi Dávid építési és közlekedési miniszter a közösségi

0: Tett, hogy a felület online elérhetőségét még 2024. augusztusában szüntették meg, a mostani visszaállítás pedig a közérdekű adatok nyilvánosságát szolgálja. Tóth Árpád korábbi kórházigazgatót és egészségügyi szakértőt nevezte ki országos kórház főigazgatónak Magyar Péter miniszterelnök. A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint a kinevezés Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter javaslatára történt és július 1-én lépett hatályba. A tárcavezető a kinevezés kapcsán hangsúlyozta, hogy a titkolózás ideje lejárt és új alapokra helyezik a magyar egészségügyet. A miniszter szerint az átlátható és mérhető rendszer részeként a jövőben nyilvánossá teszik a kórházi fertőzési adatokat, a várakozási időket és a betegbiztonsági mutatókat is. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Köszönöm, hogy együtt kezdjük ezt a reggelt, és 7 óra után járunk, a Start Rádiót hallgatja. A vasárnap reggel úgy a legédesebb, hogyha nem kell rohanni közben, helyette lehet hallgatni a jó zenéket. Köszi, hogy együtt kezdjük a napot.
0: Sok

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
3: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
2: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
4: Vagy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl? De jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
1: Reklámot hallott.

0: Itt a Start Rádió, jó reggelt kívánok vasárnap reggelén is. A kánikula egyszer majd biztos visszajön, de most még azért annak a jelét nem mutatja az időjárás, hogy az az igazi nagy hőhullámszerű történet, mint június végén az így beköszöntene, úgyhogy egy picikét most fel lehet frissülni, és közben jó zenéket hallgatni Csabán a Starton.
1: Reggeli Start, Music Latter.

0: Kukac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Reggeli Start. Music Latte. Finoman ébreszt. Start Rádió.

Jó reggelt, itt a Start Rádió. Július 5-e van. Ezen a napon halt meg Konstantinus császár, az első keresztény uralkodó. Ezen a napon a Pozsony melletti csatában a magyarok legyőzték a bajor sereget Krisztus után 907-ben. És ezen a napon 1044-ben a Győr közelében fekvő Mémfőnél megütköztek a harmadik Henrik német-római császár és Aba Sámuel magyar király hadai.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szeret. És még több.

0: Itt a Start Rádió, sok zenét, és most még többet játszunk. Jó reggelt, jó ébredezést kívánok, 8 óra lesz amúgy hamarosan. Az biztos, hogy a vasárnapnak van egy olyan gyönyörűsége, hogy ilyenkor pláne, aki kora reggel már ébren van, lehet tervezgetni, hogy merre induljon a család, meglátogatni a nagymamát, ide menni, oda menni, tervezni a programokat. Persze közben én hozom a jó zenéket a reggeli mellé. Csaván a Starton.
1: Sokat

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Elhagytuk 8 órát, ébredezzünk együtt, ez bizony a Start Rádió sok zenével, és persze most még többel. Lehet tervezgetni már a programokat a hétvégére, lazítani, pihenni, hiszen a vasárnap jobb esetben erről kell, hogy szóljon. Mi pedig a lazításhoz, vagy éppen a reggeli elfogyasztásához is hozzuk a jó dalokat, csak Csabán a Starton.
0: Sok a zene,
3: Start Rádió,
0: és még több.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parketták, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
3: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
6: Internetix.
5: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
6: Internetix.
5: Díjmentes bekötés.
6: Internetix.
5: Legmodernebb optikai hálózat.
6: Internetix.
5: Megbízható, elérhető, korlátlan.
6: Internetix.
5: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
6: Internetix.
5: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak. Sokat nem, sokat.

0: Ez a Start Rádió. Jó reggelt kívánok! Azzal foglalkozunk, hogyan tudjuk magunkat a szúnyogok és a rovarok ellen védeni. Számos illóolaj hatékonyan taszítja őket. A citromfű, eukaliptusz, levendula, borsmenta és teafa olajai különösen erősek ilyen szempontból. Keverjünk el pár cseppet egy kevés vízbe, kis alkohollal, egy spraypalackban, majd permetezzük a bőrünkre vagy a ruhánkra. Semmi probléma nem lesz.
1: Reggeli Start. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: Kukac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált messz. Játszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
8: Sok a szeret. És még több.
9: Start Rádió.
10: Start Rádió.

0: Ez a Start Rádió. Hogyan tudjuk természetesen elűzni a rovarokat, szúnyogokat? A balkonon, kertben vagy ablakpárkányon nevelt rovarriasztó növények segítenek természetes védelmet kialakítani. Ilyen a citromfű, bazsalikom, levendula, rozmarin, menta és körömvirág is. Ezek mind ismertek szúnyogtaszító hatásukról.
1: Sok a szere?
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere, sok a szere, és még több.
3: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Itt a Start Rádió, sok zenével és most még többel. Közeledünk a 9 óra felé. A hétvége még, lát legalábbis a fele, az hátra van, de egyébként én mára megköszönöm az elmúlt 3 órás figyelmet. A hét kezdetén is együtt rádiózhatunk, hiszen én hétfőn reggel 6 órától is érkezem majd. Mit

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.

0: Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
1: A nagy álmom Portugália lenne.
2: Ki más nyerhetne? Anglia.
0: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
3: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
0: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
4: Start Rádió.
5: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
6: Sok a szere?
4: Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gól öröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Az előző VB-n negyedik marokkói válogatott 3-0-ra legyőzte a társházigazda Kanadát szombaton a labdarúgó világbajnokság 8-ad döntőjében, és elsőként jutott a 8 közé. Az első fél időben inkább egymás rúgdosásával foglalkoztak a játékosok, így a játékvezető 6 sárga lapot is kiosztott a mérkőzésen. Aztán az 50. percben szabadrugás után Unahi vezetést szerzett az afrikai csapat. A Girona középpályása a 82. percben is betalált, a végeredményt pedig Rahimi állította be a 98. percben. Paraguay legyőzésével a francia válogatott is bejutott a negyed döntőbe. Az 5 hátvéddel és 4 középpályással védekező paraguayiak a 70. percig tartották a gól nélküli döntetlent, végül azonban Mbappé 11-esből betalált, a Real Madrid csatára megszerezte a 19. világbajnoki gólját, és újra egy találatra megközelítette az örök hangsort vezető Lionel Messit. A két győztes csapat csütörtökön este 10 órától egymás ellen játszik a negyed döntőben.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem, sokat
4: nem.
0: Még több.
4: És még több.
5: Start Rádió.

0: Kulac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gulöröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Páros lábbal szállt bele edzőibe a VB-től búcsúzó játékos. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. A szenegáliak középpályása Payet Gueye a mostani edzői stáb irányítása alatt nem akar többé játszani a labdarúgó válogatottban. A játékos ezt azután közölte, hogy a csapat szerdán 2-0-ás vezetésről végül hosszabbítás után 3-2-re kikapott a belgáktól, és ezzel a kieséses szakasz első körében búcsúzott az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű világbajnok. Az afrikai együttes a 85. percben még 2-0-ás előnyben volt, a 66. percben lecserélt Gueye az Instagramon azt írta, amíg ez az edzői stáb a helyén van, addig szünetet tartok a válogatottnál. A Villarreal 27 éves játékosa, aki az Irak elleni csoportmeccsen 2 gólt is szerzett, hozzátette, fizikailag jó formában voltam, de végül az edző hozza meg a döntéseket, ezt tiszteletben tartjuk.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napi Laza indul a következő 2 órában, rádiózhatunk együtt, a fedélzeten, rajtól, ma is a műsor, sok jó zenével és hasznos infókkal, rádiózzunk együtt tehát.
0: Napi Laza, vedd könnyedén!
5: Start Rádió!
6: Start Rádió!
0: Hú, de laza!

0: Sport Rádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
4: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
3: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
6: Hogy miért szeretem a Csaba is strandot? Mert imádok csúszni a tesómmal, főleg a zöldön.
7: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
8: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
9: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
10: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
8: Jó ötlet, Micike!
11: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi laza szól. Hoztam néhány érdekességet, a mai naphoz köthető eseményeket gyűjtöttem össze. Például Győr közelében fekvő Mémfőnél megütköztek 3. Henrik német-római császár és Ava Sámuel magyar király hadai. 1044 történelmi feljegyzés ez, illetve a mai napon született 1850-ben Kvassai Jenő mérnök, a magyar vízépítés reformere, Londonban pedig épp a mai napon alapították meg az üdvhadsereget 1865-ben. Ezek voltak a mai nap érdekesebb történései.
1: Napi laza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mezt. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Napi laza. Vedd könnyedén.
8: Start Rádió.
9: Start Rádió.
0: Hú, de laza.

0: másképp jár.
1: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napilóza szól. Ebben az órában is sok jó zenét hallgathatunk meg együtt, és a következő órában is, ami még hátra van, jönnek a lendületet ígérő, a délelőttöt felfűtő zenék. Rádiózzunk együtt a folytatásban is.

0: és még több.
1: Startrádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm.
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sok a szene,
0: sok a szene,
1: és még több.
0: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Az előző VB-n negyedik marokkói válogatott 3-0-ra legyőzte a társházigazda Kanadát szombaton a labdarúgó világbajnokság 8-ad döntőjében, és elsőként jutott a 8 közé. Az első fél időben inkább egymás rúgdosásával foglalkoztak a játékosok, így a játékvezető 6 sárga lapot is kiosztott a mérkőzésen. Aztán az 50. percben szabadrugás után Unahi vezetést szerzett az afrikai csapatnak. A Girona középpályása a 82. percben is betalált, a végeredmény pedig Rahimi állította be a 98. percben. Paraguay legyőzésével a francia válogatott is bejutott a negyed döntőbe. Az 5 hátvéddel és 4 középpályással védekező paraguayiak a 70. percig tartották a gól nélküli döntetlent, végül azonban Mbappé 11-esből betalált, a Real Madrid csatára megszerezte a 19. világbajnoki gólját, és újra egy találatra megközelítette az örök rangsort vezető Lionel Messit. A két győztes csapat csütörtökön este 10 órától egymás ellen játszik a negyed döntőben.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Napi laza! Vedd könnyedén!
4: Start Rádió!
0: Hú de laza!
5: Sok zene és még több a Start Rádión a Napi laza szól ebben az órában is. Itt a műsor, hozom a jó zenéket, a mai névnaposainknak pedig nagyon boldog névnapot, az emesékről, a saroltákról ne feledkezzünk meg. Isten éltessen mindenkit a most érkező jó dalokkal!

0: Kerjon a napi laza szól. Egészségünk most fókuszban. Hoztam néhány tippet az alvás zavarok kezelésére. A szakemberek szerint a kevés vagy nem megfelelő minőségű alvás nem csak az életminőségünk és a teljesítő képességünk romlásához vezethet, de számos betegség kialakulását és az elalvásos balesetek kockázatát is fokozza. Ezért nagyon fontos, hogy ha bármilyen alvás problémával küzdünk, mielőbb derítsük fel annak kiváltókát és keressünk rá megfelelő kezelési módokat. Az enyhébb alvászavarok gyakran altatók nélkül is jól kezelhetők, úgynevezett alvásigénés szokások kialakításával. Emellett a rendszeres mozgás is javítja az alvásunk minőségét, azonban lefekvés előtt 3-4 órával már ne sportoljunk intenzíven. Jó egészséget!
1: Napi laza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Sport Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie,
5: ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
6: A nagy álmom Portugália lenne.
7: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
5: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne habozzon, nézze meg!

0: használd aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
1: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
0: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima a brazil fenoméno által dedikált messz. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Gross és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
2: Start Rádió.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Sokat nem mond, sokat
5: még több.
4: És még több.
2: Start Rádió.

0: Laza. Vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
2: Sok zene, és még több. A Start Rádión a Napi Laza szól. Ennek értünk a végéhez. Köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt két órában. A mikrofonba Bürgés Dávid szólt. Remélem találkozunk holnap is. Minden jót kívánok.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szeret. És még több.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. július 5-e vasárnap déli 12 óra van. Országos szakmai díjat kapott a megyei könyvtár fiatal munkatársa. Arany minősítést szerzett az Aktív Iskola programban a Lencsési Általános Iskola. Mézes hagyományok és fogadhajtó verseny volt Dobozon. Már is mondom a részleteket. Földesi Csenge 3 éve dolgozik a Békés megyei könyvtár munkatársaként, és idén elnyerte az év fiatal könyvtárosa díjat. Az elismerést a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség ítéli oda minden évben. A fiatal könyvtáros elmondta, hogy nagy megtiszteltetés számára a díj, amelyet nem általános jelölési folyamat, hanem pályázat útján lehet elnyerni. A részvételhez több feltételnek is meg kellett felelni. Volt egy hivatalos jelölés, amelyet a könyvtár igazgatója Juhász Zoltán tett meg. Továbbá a pályázónak 35 év alattinak kellett lennie, és legalább 3 éve könyvtári intézményben kellett dolgoznia. Mivel Csenge 2023 áprilisa óta tagja a könyvtár csapatának, ez a kritérium idén teljesült. A pályázaton két kategóriában lehetett indulni, egy szakmai témájú, még nem publikált írás kidolgozásával, vagy egy konkrét projekt bemutatásával. Földesi Csenge az utóbbit választotta, és az Abstrakt című könyvtári podcast bemutatásával nevezett. Az írásos pályaműhelyet végül kisfilm készült, amelynek elkészítésében vőlegény Rozsnyai Endre segítette. A könyvtáros felidézte, hogy miután tavaly Kecskeméten elvégezte a segédkönyvtárosi képesítést, korábban a magyar nyelv és irodalom szakon tanult, sokkal mélyebben értette meg a könyvtárosi hivatás lényegét. Úgy fogalmazott, hogy a podcast alapja a könyvtári gyűjtemény, és szeretné, ha a kultúra és a könyvek jelentenék a műsor kiinduló pontját. Az adások két fő kérdéskörű épülnek, melyik könyv volt hatással a vendég életére, illetve pályájára. Bár a beszélgetések látszólag irodalmi témájúak, egyetlen óra alatt gyakran politikát, hitet és világnézetet érintő gondolatok bontakoznak ki. Földesi Csenge hangsúlyozta, hogy a podcast nem csupán az ő munkája, a műsor a könyvtári kollektíva közös eredménye, amely mögött jelentős háttérmunka áll. Informatikus kollégái Nagy Levente és Baukó János pedig segítenek az eszközök összeállításában, az első próbaanyagokat pedig Kertész Zoltán igazgató helyettessel vették fel. Hozzátette, ahhoz, hogy napközben vendégekkel beszélgethessen, elengedhetetlen kollégái támogatása, akik ilyenkor helyettesítik. Úgy fogalmazott, hogy a díj a könyvtár közös sikere is. A Magyar Diáksport Szövetség mozgás ösztönző kezdeményezésében az Aktív Iskola programban jelenleg 606 intézmény vesz részt országszerte. A Békéscsabai Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a 2024-25-ös tanévben csatlakozott a programhoz, amely azóta az iskola egyik kiemelt rendezvény sorozatává vált. A program sikerességét jól mutatja, hogy az intézmény az első tanévben megszerzett klubtagsági szint után a 2025-2026 hatos tanévben már az arany minősítéshez szükséges feltételeket is teljesítette. Ennek köszönhetően az iskola számára milliós nagyságrendű támogatási lehetőség nyílik sporteszközök beszerzésére, valamint a tanulók és a pedagógusok számára szervezett élményprogramokra. Az Aktív Iskola program szervezésében és lebonyolításában meghatározó szerepet vállalt Mariknő Püski Zsuzsanna pedagógus. Az elismerést Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke, valamint dr. Kaj Mónika, a program szakmai vezetője adta át a szintet teljesítő intézmények képviselőinek a Várgesztesen megrendezett Aktív Iskola Pedagógus Fesztiválon július 1-e és 2-a között. A kétnapos rendezvényen a résztvevő pedagógusok motiváló szakmai előadásokon vehettek részt, emellett csapatépítő sportfesztivál is színesítette a programot.

0: Az ökotudatos életmód iránt érdeklődőket várják július 7-én kedden a Meseházban, ahol egy közös alkotónapon saját újrahasznosítható textil termékeket készíthetnek el a résztvevők. A workshopot Sárközi Mária, az Alkos ne halmozz csoport vezetője tartja. A résztvevők egy ökoszatyrot, egy gyümölcsös hálót és egy kenyeres zsákot varhatnak meg, miközben megismerkedhetnek a környezetbarát hulladék csökkentő megoldásokkal. A szervezők minden szükséges alapanyagot és eszközt biztosítanak, így azok is jelentkezhetnek, akiknek nincs varrógépük, vagy még nem próbálták a varrást. A program két turnusban zajlik, mindkét időpontban legfeljebb 5 fő részvételével. A részvételi díj 2000 forint, előzetes regisztrációra pedig a Meseház közösségi oldalán a Varjunk Együtt eseménynél van lehetőség. A szervezők célja, hogy a résztvevők egy kellemes közösségi program keretében készítsenek praktikus, többször használható textil termékeket, amelyekkel a mindennapokban is csökkenthető a műanyag hulladék mennyisége. 18. alkalommal rendezték meg hétvégén a Dobozi Mézes Fesztivált, ahol a kiállítók standjai mellett fogadhajtó verseny is várta a látogatókat. A rendezvény évről évre egyre több érdeklődőt vonz, és mára a térség egyik meghatározó gasztrokulturális eseményévé vált. A fesztiválhoz személyes történet is kapcsolódik. Bálint Gergely fiatal dobozi méhész elmondta, hogy 2009-ben éppen a Mézes Fesztivál hatására kezdett el méhészkedni. Akkoriban még kevesen foglalkoztak a településen mézter. Mára azonban jóval többen dolgoznak a szakmában, ami szerinte valódi érték. A rendezvény jelentőségét erősítette Földesi Zoltán Békés Csabáról érkezett méhész is, aki a 70-es évek óta foglalkozik méhészettel. Úgy fogalmazott, hogy a megyében nem találkozott még ehhez hasonló, ilyen jellegű eseménnyel. A standoknál különféle méhészetek és egyesületek termékei sorakoztak, mindegyik minőségi munka eredménye. A vásári hangulat sem maradt el, kicsik és nagyok egyaránt jól érezhették magukat a Dobozi Mézes Fesztiválon. A megnyitón Köves Mihály doboz polgármestere arról beszélt, hogy a település lakói büszkék hagyományaikra és gasztronómiájukra. Hangsúlyozta, hogy a fesztivál színes program kínálatával igazi találkozási pont és közösségteremtő esemény. A Mézes Fesztivállal egy időben indult a fogadhajtó verseny is, ahol fényes lovaskocsik és erőtől duzzadó paripák várták a rajtot jelző csengőszót. A kétnapos rendezvényen sportversenyek, főzőverseny, kulturális programok és könnyű zenei koncertek is helyet kaptak. Megtelt élettel Békés Csaba Szent István tere, ahol a kétnapos Csabai Napok programok első állomásai várták az érdeklődőket. Szombaton délután a gyerekeké volt a főszerep, a hagyománygyőrző játszótéren és a kézműves foglalkozásokon próbálhatták ki ügyességüket, sokakat pedig a hagyományos Csaba szeret osztás és kolbászkóstoló vonzott, amelyeknél hosszú sorok alakultak ki. Szarvas Péter polgármester felidézte, hogy a rendezvény sorozat néhány éve azzal a céllal indult, hogy a város eredeti nevére emlékeztetve közösségi élményt kínál. Jön a Békés Csabaiaknak. Elmondta, hogy a település egykor Csaba néven szerepelt, ezért döntöttek úgy, hogy július elején Csaba nappal ünneplik a várost. Idén vidám kétnapos családi programmal készültek, amelyet elsősorban a gyerekekre szabtak, de a Hungária Tribute koncert is sokaknak nyújtott esti kikapcsolódást. Hozzátette, hogy örömteli, hogy az időjárás is kedvezett, így már délután sokan érkeztek a térre. A gyerekeket idén is várta a Békés Megyei Népművészeti Egyesület hagyományőrző játszótere. Tóth Ágnes az egyesület munkatársa elmondta, hogy minden évben olyan foglalkozásokkal készülnek, amelyek sikerélményt adnak a gyerekeknek. Régi játékokat, körhintát és kézműves tevékenységeket vittek a térre. Lehetett részből medált készíteni, gyöngyöt fűzni, nála pedig nemezgyűrű készült gyapjúból és gyöngyből. Olyan feladatokat választottak, amelyek gyorsan elkészülnek, ez motiválja a gyerekeket és a szülők is élvezik, hogy a régi mesterségeket is megismerhetik. A Csaba szelet osztása idén is az egyik legnépszerűbb programelem volt. A süteményért hosszú sorokban várakoztak a résztvevők, miközben jó hangulatban beszélgettek a főtéren. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió. Kérd te is dald a startradio.hu-n.
4: Kívánságműsor a Start Rádióban.
5: Imádom. Jé, de jó zenék vannak itt.
4: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Sport Rádió. És még több.
1: Ez a Sport Rádió sok zene és még több, benne pedig indul a kívánság műsorunk. Kinek milyen dalt játszotok? Jöhetnek a zenei kérések, üzenetek a rádió weboldalán. Géci Adrien vagyok, és mindenkinek szép hétvégét kívánok. Egy tegnapról kimaradt kéréssel kezdünk most. Sziasztok, nagylányomnak, Adélkának szeretnék küldeni egy dalt. Köszönöm, szép napot nektek, Béla. Köszönöm szépen az üzenetet, és akkor már is megy nektek a következő dal.

0: Sport Rádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parkettak, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, ami jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
4: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
1: Reklámot hallottak. Sok zene és még több. Start Rádió.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
8: Svájc magabiztos játékkal győzte le Algériát, 88 év után nyert újra egyenes, kieséses meccset a világbajnokságon. Köszöntöm Önöket, Önök Nédu Gézát hallják. A svájci labdarúgó válogatott magabiztos játékkal 2-0-ra legyőzte Algériát a világbajnokság 8. döntőjébe jutásért rendezett csütörtöki mérkőzésén Vancouverben. Svájc 88 év elteltével nyert meccset a VB egyenes kieséses szakaszában, és a 8. döntőben Kolumbiával vagy Gánával mérkőzik meg szintén Vancouverben. A svájciak megérdemelten jutottak tovább, és ugyanitt Vancouverben játszanak majd a legjobb 8 közé kerülésért, magyar idő szerint kedden késő este.
7: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és társai burkolóház.

0: Ez és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
1: A nagy álmom Portugália lenne.
2: Ki más nyerhetne? Anglia.
0: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
3: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
0: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntő játékában. Az álom VB döntő játék fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntő játék hivatalos hangja
4: Start Rádió.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
6: Sok a zene,
7: sok a zene,
6: és még több.
4: Start Rádió.
8: Start Rádió, sok zene, és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Ki milyen dalnak örülne? Bátran szerkesszék a mi kis zenei listánkat, és üzenjenek a rádió weboldalán. A következő kéréssel megyünk tovább. Sziasztok! Ma bográcsozunk a barátokkal, ezért szeretnénk egy dalt kérni mindenkinek, aki hétvégén családi vagy baráti összejövetel tart. Jó étvágyat, és kellemes pihenést kívánunk. Álmodj!

0: Sport Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Start Rádió.
0: Kérd te is dalt a startradio.hu-n. Sok a zene, sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.
3: Start Rádió, sok zene, és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Az utolsó kérésünkhöz érkeztünk el, ez pedig így szól. Sziasztok, Tamás vagyok, és a feleségemnek, Timinek szeretnék küldeni egy dalt, üzenem neki, hogy nagyon szeretem, köszi.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gúl öröm. A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Az előző VB-n negyedik marokkói válogatott 3-0-ra legyőzte a társházigazda Kanadát szombaton a labdarúgó világbajnokság 8-ad döntőjében, és elsőként jutott a 8 közé. Az első fél időben inkább egymás rúgdosásával foglalkoztak a játékosok, így a játékvezető 6 sárga lapot is kiosztott a mérkőzésen. Aztán az 50. percben szabadrugás után Unahi vezetést szerzett az afrikai csapat. A Girona középpályása a 82. percben is betalált, a végeredmény pedig Rahimi állította be a 98. percben. Paraguay legyőzésével a francia válogatott is bejutott a negyed döntőbe. Az 5 hátvéddel és 4 középpályással védekező paraguayiak a 70. percig tartották a gól nélküli döntetlent, végül azonban Mbappé 11-esből betalált, a Real Madrid csatára megszerezte a 19. világbajnoki gólját, és újra egy találatra megközelítette az örök rangsort vezető Lionel Messit. A két győztes csapat csütörtökön este 10 órától egymás ellen játszik a negyed döntőben.
2: Gól öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma július 5-éhez értünk a naptárunkban. Vasárnap van, ne felejtsék el felköszönteni Emese és Sorolta nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Jason Dolley, amerikai színész, de ma ünnepel Huey Lewis, amerikai zenész, zeneszerzői színész is. Önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.
4: Ritmus!
5: Ritmus!
4: A délutáni magazin!

0: és még több. Sport Rádió. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
3: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
2: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
0: Reklámot hallottak. Sok a szere.
1: Sport Rádió.
0: És még több.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima

0: brazil fenoménó által aláírt mez. Behavozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
1: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
0: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
2: Start Rádió.
3: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
4: Sokat nem, sokat nem.
5: Még több.
4: És még több.
2: Start Rádió.

Ez a Stolt Rádió Show zene, és még többen, ne pedig nézzük, milyen idővel indul majd a jövő hét. Hétfőn több lehet a felhő, de így is több órára kisüt a nap. Elszóltan zápor, néhol zivatar előfordulhat. Az északnyugati nyugati szelet élénk erős lökések kísérik. Holnap a maximum 26 és 32 fok között várható. Sok.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene,
2: sok a
0: szene, és még több.
2: Start Rádió.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Páros lábbal szállt bele edzőibe a VB-től búcsúzó játékos. Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. A szenegáliak középpályása, Payet Gueye, a mostani edzői stáb irányítása alatt nem akar többé játszani a labdarúgó válogatottban. A játékos ezt azután közölte, hogy a csapat szerdán 2-0-ás vezetésről végül hosszabbítás után 3-2-re kikapott a belgáktól, és ezzel a kieséses szakasz első körében búcsúzott az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű világbajnok. Az afrikai együttes a 85. percben még 2-0-ás előnyben volt, a 66. percben lecserélt Gueye az Instagramon azt írta, amíg ez az edzői stáb a helyén van, addig szünetet tartok a válogatottnál. A Villarreal 27 éves játékosa, aki az Irak elleni csoportmeccsen 2 gólt is szerzett, hozzátette, fizikailag jó formában voltam, de végül az edző hozza meg a döntéseket, ezt tiszteletben tartjuk.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
4: Start Rádió.

0: a Start Radio Show, benne is még több. És ma július 5-e vasárnap van, az évből még 179 nap van hátra. És hogy egy érdekességről is szó legyen, kereken 80 évvel ezelőtt ezen a napon először jelent meg nyilvánosság előtt a bikini egy párizsi divat bemutatón. Ennyit az érdekességekről, és akkor zenélünk már is tovább.
1: Sok a zene,
2: és még több.
3: Start Radio.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
4: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
3: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
6: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
7: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
8: Főnök, megyünk a vásárba.
9: Milyen vásárba, Micike?
8: Hát, a nyomtatóvásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtatóvásár lenne.
10: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
9: Ez az, Micike, megyünk a nyomtatóvásárba.
11: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
1: Reklámot hallott.

Ez a Start Rádió, sok zene és még több. Benne pedig ideje elköszönnem önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. Minden út gyönyörű, a varázsa csupán a lelked állapotától függ. További szép vasárnapot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.

0: Kulacrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált messz. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere?
8: Start Rádió.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A francia válogatott történelmi mérföldkövet ért el a világbajnokságon. A Paraguay elleni 1-0-ás győzelemmel megszerezte 150. világbajnoki gólját. A legutóbbi ezüstérmes együttes ezzel Brazília, Németország és Argentina után a negyedik válogatott lett, amely elérte ezt a határt. A továbbjutást egyébként Mbappé büntetőből szerzett találata biztosította be. Példátlan biztonsági készültség előzi meg a Mexikó-Anglia 8-döntőt, amelyet magyar idő szerint hétfőn hajnalban rendeznek Mexikóvárosban. A hatóságok összesen 40 ezer embert, köztük 17 ezer rendőrt mozgósítanak, az Azték stadion környékén pedig 7500 rendőr teljesít szolgálatot. A szigorú intézkedésekre azután volt szükség, hogy a múlt heti Ecuador elleni győzelem ünneplésekor 4 életüket vesztették a hatalmas tömegben. Az angol szurkolók közül sokan ezért nem is merik felvenni a nemzeti csapatuk mezét. Távozott a tunéziai válogatott éléről Hervé Renard, a francia szakember a világbajnokság első mérkőzése után a svédektől elszenvedett 5-1-es vereséget követően vette át a csapat irányítását, de vele sem sikerült a továbbjutás. Tunézia Japántól 4-0-ra, Hollandiától pedig 3-1-re is kikapott. Renard az Instagramon köszönte meg a bizalmat és bejelentette, hogy véget ért a tunéziai munkája. A 8-6 döntők ma este folytatódnak 2 mérkőzéssel. Brazília és Norvégia 22 órától találkozik egymással, míg a Mexikó-Anglia találkozó magyar idő szerint hétfőn hajnali 2 órakor kezdődik.
2: Húlöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene! Sok a zene! És még több!
4: Start

0: Rítmus. Rítmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. A Recki Zoltán vagyok. Jön a Hypnotized, a Simple Minds-tól ebben az órában. Érkezik Kim Applebyton, az If You Cared, hallatjuk Phil Collins, Freddie Mercury és a Cardigans egy-egy dalát. Kellemes délutánt, hallgassd a Startot, benne Bryan Adams dalát, itt a Samba.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gúl öröm. A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A francia válogatott történelmi mérföldkövet ért el a világbajnokságon. A Paraguay elleni 1-0-ás győzelemmel megszerezte 150. világbajnoki gólját. A legutóbbi ezüstérmes együttes ezzel Brazília, Németország és Argentina után a negyedik válogatott lett, amely elérte ezt a határt. A továbbjutást egyébként Mbappé büntetőből szerzett találata biztosította be. Példátlan biztonsági készültség előzi meg a Mexikó-Anglia 8-a döntőt, amelyet magyar idő szerint hétfőn hajnalban rendeznek Mexikóvárosban. A hatóságok összesen 40 ezer embert, köztük 17 ezer rendőrt mozgósítanak, az Azték stadion környékén pedig 7500 rendőr teljesít szolgálatot. A szigorú intézkedésekre azután volt szükség, hogy a múlt heti Ecuador elleni győzelem ünneplésekor 4-en életüket vesztették a hatalmas tömegben. Az angol szurkolók közül sokan ezért nem is merik felvenni a nemzeti csapatuk mezét. Távozott a tunéziai válogatott éléről Hervé Renard, a francia ember a világbajnokság első mérkőzése után a svédektől elszenvedett 5-1-es vereséget követően vette át a csapat irányítását, de vele sem sikerült a továbbjutás. Tunézia Japántól 4-0-ra, Hollandiától pedig 3-1-re is kikapott. Renard az Instagramon köszönte meg a bizalmat és bejelentette, hogy véget ért a tunéziai munkája. A 80 döntők ma este folytatódnak két mérkőzéssel. Brazília és Norvégia 22 órától találkozik egymással, míg a Mexikó-Anglia találkozó magyar idő szerint hétfőn hajnali 2 órakor kezdődik.
2: Gúl öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin! Startrádió!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parketták, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út, 18.
3: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.

1984-en, július 5-e van, az emesék és a sarolták névnapja. Az emese régi magyar női név jelentése anyácska, szoptató. A sarolta a sarolt név alakváltozata. Később a Károly férfinné francia nyelvű női párjának, a Charlotte-nak a magyarítására kezdték használni. A Sára névvel csak önkényesen kapcsolták össze bitangok. Kedves emesék és kedves sarolták, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat is!

0: Sportrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által

0: Játsszon a Körös Hírcentrum Álom VB döntőjátékában. Az Álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
1: Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Ritmus. A délutáni magazin.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több, és most veszek egy nagy levegőt. Egy új kutatás szerint annyira egyedi a légzésünk, hogy akár 96,8%-os pontosággal be lehet azonosítani minket, csak az alapján, hogy hogyan szívjuk be és fújjuk ki a levegőt. Magyarul nem csak az új lenyomatod, de még a szuszogásod is elárul, hogy ki vagy. A kutatók 100 fiatalra tettek egy apró, viselhető kütyűt, amit 24 órán át figyelte, milyen erővel jön ki a levegő az orrjukaikból. Aztán az adatokat egy algoritmusnak adták, ami később mindenkit felismerni tudott a légzés alapján, még 2 évvel később is. A rendszer annyira okos, hogy még azt is kiszagolta szó szerint, hogyha valaki alszik, stresszes vagy csak épp nyugodtan levegőt vesz. És ha ez nem lenne elég, a légzésből a testtömegindexre, meg a kognitív állapotra is tud következtetni. Nem semmi. Most persze még nem használnák rendőrségi azonosításra, elég furán is néznek ki, hogyha a jövőben a reptéren nem az útleveledet, hanem mondjuk az orrjáratait kérnék az ellenőrzéshez.

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gulöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A tavaszi fagykárral érintett területek nagysága idén júniusig már meghaladta az előző évét, ezért a kormány törvénymódosítással teszi lehetővé a mezőgazdasági kárenyhítési előleg kifizetését. Az országgyűlésnek benyújtott javaslat értelmében a juttatást a kockázatközösség azon tagjai igényelhetik, akik legalább egy hektár szőlő vagy gyümölcsültetvénnyel rendelkeznek, és igazolt fagykárt szenvedtek el. A klímaváltozás miatti károk enyhítését szolgáló döntés mellett a módosítás könnyítést is hoz, a kárenyhítési hozzájárulást a gazdák már online bankkártyás fizetéssel is rendezhetik. Döntés előkészítő tanulmány készül a paksi atomerőmű hulladék hőjének fővárosi hasznosításáról, miután a budapesti közművek és a műszaki egyetem megbízási szerződést kötött a projekt elemzésére. A vizsgálat során a szakemberek azt térképezik fel, hogy egy mintegy 125 kilométeres távhővezetékkel hogyan lehetne az atomerőműből származó hőt Budapestre, valamint a nyomvonal menti városokba eljuttatni. A beruházás jelentős hőterheléstől mentené meg a Dunát, és a becslések szerint akár 300 millió köbméter földgáz import kiváltását is lehetővé tenné. 4000 milliárd forint hiányzik a magyar vízi közműrendszerből az előző kormány elhibázott víz- és klímapolitikája miatt, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök élesen bírálta az ellenzékbe került Fideszt, amiért a rezsicsökkentés évei alatt nem pótolták vissza a fejlesztési forrásokat, és a hálózat korszerűsítése helyett propagandára költötték a pénzt. A kormányfő rámutatott, hogy a korábbi felújítási tempóval 300 évig tartana a csőhálózat cseréje, miközben az országot súlyos aszály fenyegeti. Magyar Péter azonnali lakossági takarékosságot kért, egyúttal átfogó vízi közműfejlesztési programot és új klímatörvényt is ígért. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra volt 2 perccel. Sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok, jön George Michael dala. Ebben az órában itt lesz a Freedom, aztán hallatjuk majd Kylie Minogue-ot, az Electronicot és a Bermudát is. Kellemes délutánt a Starton George Harrisonnal folytatjuk. Már is szól a Gamma Mind.

0: Kulturrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gulöröm! A BB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Svájc magabiztos játékkal győzte le Algériát, 88 év után nyert újra egyenes kieséses meccset a világbajnokságon. Köszöntöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. A svájci labdarúgó válogatott magabiztos játékkal 2-0-ra legyőzte Algériát a világbajnokság 8. döntőjébe jutásért rendezett csütörtöki mérkőzésén Vancouverben. Svájc 88 év elteltével nyert meccset a VB egyenes kieséses szakaszában, és a 8. döntőben Kolumbiával vagy Gánával mérkőzik meg szintén Vancouverben. A svájciak megérdemelten jutottak tovább, és ugyanitt Vancouverben játszanak majd a legjobb 8 közé kerülésért, magyar idő szerint kedden késő este.
2: Gulöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus!
4: Ritmus!
0: A délutáni magazin!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
3: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
2: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
4: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sokat nem? Sokat nem.
7: Még több.
0: És még több.
8: Start Rádió.

Ez most tart a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Most jön a gyümölcs tálak forradalma. Kérem szépen, hogyha eleged van abból, hogy a banánjaid két nap alatt úgy néznek ki, mintha megjártak volna egy trópusi vihar utáni diszkót, akkor itt a tökéletes banán élethack. A titok egyszerű, de zseniális. Akaszd fel a banánokat. Nem vicc, nem a tálban kell érlelni őket, hanem lógatva. Egy kampó, egy banán akasztó, vagy egy kolbász kampó, vagy akár egy bátor konyhai szög, és már is megmentetted a sárga barátokat a korai barnulástól. És hogy miért működik? Mert a banán etilingázt bocsát ki, ami gyorsítja az érést. Hogyha a gyümölcsök egymásnak nyomódnak a tálban, ez a gáz ott ragad, és hamarabb jönnek a barna pöttyök. Ha viszont lógva tárolod őket, akkor szabadon áramlik a levegő, nem nyomódnak, nem rohadnak, csak szépen elegánsan érnek meg, mint egy borospince lakói. És még valami, ne ragd hűtőbe, a hideg tönkre teszi a héjat, ami gyorsan megbarnul, miközben a belseje még

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie,
5: ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
6: A nagy álmom Portugália lenne.
7: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
5: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
5: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
5: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
5: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

98.4-en, ahol sok a zene, és még több. Úgy néz ki, hogy megérkezett a következő kávés trendhullám, és ez most nem Milánóba vagy Brooklyn hipster negyedébe jött, hanem vissza a gyökerekhez egészen Jemenig. A jemeni kávé az új menőség, persze valójában ez a legősibb kávé, hiszen maga az ital innen indult a világhódító útjára. Az ország déli részén fekvő Al-Mukka, vagyis Mokka város nevét még a legnagyobb kávézók is ismerik, hiszen innen származik a mokka szó. De miért most kap új lendületet ez az ősi ital? Mert a jemeni kávé babokat továbbra is apró hegyvidéki ültetvényen termesztik, kézzel szedik, majd a napon szárítják, ahogy századokkal ezelőtt is tették. És az eredmény egy komplex, gyümölcsös, illatos, szinte borra emlékeztető ízvilág. Az újjászületés zászló vivője egy amerikai cég, ami 2017 óta már 25 kávézót nyitott, és nem a mennyiségre, hanem a minőségre mennek, és arra, hogy a vendégek lelassuljanak, ne csak elvigyék a kávét, hanem megéljék azt. A jemeni kávézók ugyanis nem a kapkodásról szólnak, késő estig nyitva tartanak, társas helyszínek, ahol eseményeket is rendeznek, és olyan különlegességeket kínálnak, mint a Quisher, ami nem is babból, hanem a kávészemek héjából készül, gyömbérrel és fahéjjal megbolondítva. Ez a Start Rádió, ahol mindig frissen pörkölve érkezik a kávétrend is.

0: Sportrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Gross és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A sajtó előtt is megnyitja a kórházakat az egészségügyi minisztérium, amely a Semmelweis nap alkalmából feloldotta az egészségügyi dolgozók nyilatkozattételi tilalmát. Hegedűs Zsolt szakminiszter közleményében kiemelte, hogy az őszinte és transzparens kommunikáció érdekében az orvosok és a szakdolgozók a jövőben szabadon megfogalmazhatják szakmai véleményüket. A tárca utasította az országos kórházi főigazgatóságot, hogy két héten belül vizsgálja felül a nyilvánosságot korlátozó belső szabályokat, és biztosítsa a sajtó méltányos belépését az állami intézményekbe. A Fidesz szerint további megszorításokat jelez előre a 2027-es költségvetés tervezéséről szóló tájékoztató. Havasi Bertalan kommunikációs igazgató közleményében úgy fogalmazott, hogy az új büdzsé elhibázott gazdaságpolitikát tükröz. Az ellenzéki párt bírálta a Kármán András pénzügyminisztert a kamatstop megszüntetése és az otthonfelújítási támogatások kivezetése miatt, és jelezte, hogy kizárólag a gazdaság fejlődését segítő költségvetést hajlandók támogatni a parlamentben. Megfelelő technológiai tisztítással akár a kiszáradó velencei tó feltöltésére is alkalmas lehetne a szürke víz. Kovács Károly, a Magyar Víz és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke elmondta, hogy a Balaton és a velencei tó környékén több olyan település működik, amelynek a tisztított szennyvízét biztonságosan bele lehetne engedni a tavakba. A szakember kiemelte, hogy a módszer külföldön már bevált gyakorlat, technológiailag pedig arra is képesek, hogy a tisztított szennyvízből kváló minőségű ivóvizet állítsanak elő. Hosszú évek bizonytalansága után már birtokba vehetik a látogatók a budapesti Biodóm központi csarnokában megnyílt városi oázist. A fővárosi állat és növénykerthez tartozó 4 évszakos közösségi térben a trópusi növények mellett egzotikus állatfajok, egy monumentális vízesés és mozgó őslény másolatok is várják a közönséget.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, ez a start a 98.4-en, a Recki Zoltán. A kiváló dalok ebben az órában jön az R.E.M., a Foo Fighters. Itt lesz a Laru, a U2 és a Double Jam is egy igazi nyári slágerrel, a Bacardi Feelinggel. Mindenkinek kellemes délutánt, Billy Idol-lal folytatjuk. Szól a Rebel Yell.

0: Kulac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gúl öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Brazília története első győzelmére készül Norvégia ellen. Magyar idő szerint vasárnap 22 órától a negyed döntőbe jutásért lép pályára a két válogatott. A brazilok drámai végjátékban a 95. percben szerzett góllal ejtették ki Japánt, míg a norvégok Holland a 86. percben lőtt találatával múlták felül Elefántcsontpartot. A két válogatott eddig négyszer találkozott, a dél-amerikaiak még egyszer sem tudtak nyerni. Két norvég siker mellett két döntetlen született. A norvégoknál Holland már 5 gólt szerzett a tornán, a braziloknál Vinicius 4-nél jár. Mateusz Cunha szerint Holland mellett az egész norvég csapatra figyelni kell, míg Solbakken úgy fogalmazott, Brazília a favorit, de a céljuk egyértelműen a negyed döntőbe jutás. A házigazda Mexikó ellen folytatja a világbajnoki szereplését Anglia. Magyar idő szerint hétfőn hajnali 2 órától az Azték stadionban. A mexikóiak eddig mind a 4 mérkőzésüket megnyerték, ráadásul még gólt sem kaptak a tornán. Declan Rice szerint az angolok felkészültek arra, hogy rendkívüli hangulatú idegenbeli mérkőzés vár rájuk. A FIFA ugyan felvetette a kezdési időpont módosítását a várható rossz időjárás miatt, végül azonban maradt az eredeti időpont. Javier Aguirre minden játékosára számíthat, Thomas Tuchel viszont sérülés miatt James, illetve Kunas szereplésére nem építhet. A két válogatott eddig 9-szer találkozott, ebből 6-szor Anglia, 2-szer Mexikó nyert, egyszer pedig döntetlen született. Természetesen a mérkőzések végeredményeivel és összefoglalóival jövünk majd holnap reggel.
2: Gúl öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin.
4: Start Rádió.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
3: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
2: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
4: Miért szeretem a csavai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. Internet X. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a szere?
7: Stop!

Budapest Arca 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Kérem szépen, a magyar ember nem csak enni szeret, hanem adni is, főleg, hogyha borravalóról van szó. Egy ilyen kajás kiszállító cég friss adatai szerint nálunk a rendelések több mint 21%-ánál adnak jattot a futárnak, és ez nem csak jó arány, ez a világ első. Képzeljétek el, a cég 70 országban működik, és míg a világ átlag 9%, mi magyarok simán lenyomjuk a mezőnyt. Mögöttünk csak a csehek és az osztrákok kulognak, pedig ők is szeretnek ám enni. Ma legtöbben nálunk 250 forintot szoktak adni, és már a rendelés közben bepipálják a borvalót az alkalmazásban, de volt olyan nagy lelkű magyar, aki 20 ezer forintot csúsztatott oda egy futárnak. Az már nem is borvaló, ez konkrétan egy előléptetés. A legtöbb jatt persze Budapesten landol, utána Debrecen és Szeged jön a rangsorban, vagyis a jó kedv és a jó felség háromszöge. És ami külön jó hír, a cég szerint az online adott borvalót 100%-ban a futár kapja, nincs levonás, nincs trükközés.

0: Sportrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
4: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
3: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése.
8: Build your dreams, építsd az álmaidat.
3: Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin. Start Rádió.

Rádos Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Jön egy hír, amitől még a szódás üveg is elsírja magát. A francia Nébi ugyanis kitalálta, hogy megnézi, hogy mennyi mikroműanyag úszkál az italainkban. És képzeljétek el, az üveges italokban több műanyagot találtak, mint a műanyag palackokban. Szóval miközben eddig menekültünk a PET palackok elől, mint macska a fürdővíztől, kiderült, hogy az üveg se szent. Sőt, literenként átlagosan 100 apró műanyag darabka lebegett bennük, ez nagyjából 5-50-szer annyi, mint a palackos vagy dobozos italokban. A kutatást végző francia tudós csak annyit mondott, hogy erre nem számítottunk. Hát mi sem. Az ok valószínűleg a kupak, ami a belső bevonatáról szórja a mikroműanyagot, hogyha kicsit is megsérül. A legjobban egyébként a sima vizek teljesítettek, csak 4,5 darabka volt benne literenként, a borok is egész tiszták voltak, de az üdítők, limonádék és főleg a sörök, hát sajnos azt kell mondjam, azokban elég sok mikroműanyag volt. Ez van, nem ijattunk semmit, nem eltünk semmit, hát mi lesz így benne?

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok,

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra. Ez a Start a 98.4-en. Gwen Stefani érkezik ebben az órában a Startra. Jön a Cool. Aztán itt lesz Uncle Cracker és a Follow Me. Jön a Depeche Mode-tól a Strange Love. És Jimmy Somerville-tól a You Make Me Feel. Kellemes délutánt és jó hétvégét. A Starton már is jön a Sniffing the Tears egyenesen Hollandiából. Már is szól a Driver Seat.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Brazília története első győzelmére készül Norvégia ellen. Magyar idő szerint vasárnap 22 órától a negyed döntőbe jutásért lép pályára a két válogatott. A brazilok drámai végjátékban a 95. percben szerzett góllal ejtették ki Japánt, míg a norvégok Holland a 86. percben lőtt találatával múlták felül Elefántcsontpartot. A két válogatott eddig négyszer találkozott, a dél-amerikaiak még egyszer sem tudtak nyerni. Két norvég siker mellett két döntetlen született. A norvégoknál Holland már 5 gólt szerzett a tornán, a braziloknál Vinicius 4-nél jár. Mateusz Cunha szerint Holland mellett az egész norvég csapatra figyelni kell, míg Solbakken úgy fogalmazott, Brazília a favorit, de a céljuk egyértelműen a negyed döntőbe jutás. A házigazda Mexikó ellen folytatja a világbajnoki szereplését Anglia, magyar idő szerint hétfőn hajnali 2 órától az Azték stadionban. A mexikóiak eddig mind a 4 mérkőzésüket megnyerték, ráadásul még gólt sem kaptak a tornán. Declan Rice szerint az angolok felkészültek arra, hogy rendkívüli hangulatú idegenbeli mérkőzés vár rájuk. A FIFA ugyan felvetette a kezdési időpont módosítását a várható rossz időjárás miatt, végül azonban maradt az eredeti időpont. Javier Aguirre minden játékosára számíthat, Thomas Tuchel viszont sérülés miatt James, illetve Kunas szereplésére nem építhet. A két válogatott eddig 9-szer találkozott, ebből 6-szor Anglia, 2-szer Mexikó nyert, 1-szer pedig döntetlen született. Természetesen a mérkőzések végeredményeivel és összefoglalóival jövünk majd holnap reggel.
2: Hull öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus!
4: Ritmus!
0: A délutáni magazin!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
3: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
2: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
4: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a szene. És még több.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Képzeljétek el, van egy hely Venezuelában, amit nem csak poénból hívnak Eldorádónak, tényleg ez a neve a településnek, ez egy igazi aranyváros. Itt tényleg nem papírpénzzel fizetnek, hanem arannyal. És nem úgy, hogy aranykártya, meg hogy gold membership, hanem konkrétan kis aranydarabokat visznek a boltba. A pénztárnál meg nem kassa van, hanem mérleg szó szerint lemérik, hány század gram aranyat ér a liszt, a tészta vagy a ketchup. Egy komplett bevásárlók csomag például 1 gram aranyba kerül, ami ugye nem sok, csak hát előbb ki kell ásni. És hát az arany nem nő a fán, kemény meló kitermelni, ráadásul veszélyes is, mérgező gázak, bizonytalan bevétel, és persze a helyi maffia is figyel, szóval hiába csillog-villog, az élet még Eldorádóban sem fenékig tej fel.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
3: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
3: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mezt.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere?
1: Start Rádió.

Gazdastart a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok, holnap délután 3-tól ismét jövök, addig is mindenkinek minden jót, viszont hallásra, sziasztok!

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene. Sok a zene. És még több.
3: Start Rádió. Start.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Több mint 2 milliárd forint értékben bérelt magánrepülőgépeket hivatali utakhoz tavaly Szijjártó Péter volt külügyminiszter. Verkei György László, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán közölte, hogy a tárca átvilágítása során 19 ilyen esetet azonosítottak, amelyeket a korábbi miniszter saját magának engedélyezett. A közzétett adatok szerint a legdrágább géppérlet egy 3 napos amerikai látogatás volt, amely csaknem 246 millió forintba került, de egy alkalommal a 2 órás vonatútra lévő Pozsonyba is magángéppel utazott a delegáció. Újra néhány kattintással elérhetők az engedélyezett beruházások terv dokumentációi az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános felületén. Vitézi Dávid építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán jelentette be, hogy befejeződött a kormányi június elejé döntésének végrehajtása, így ismét bárki megtekintheti a kiadott építési engedélyekhez tartozó terveket az interneten. A tárcavezető emlékeztetett, hogy a felület online elérhetőségét még 2024. augusztusában tették meg, a mostani visszaállítás pedig a közérdekű adatok nyilvánosságát szolgálja. Drágul a nem lakossági felhasználók számára a közműves ivóvízellátás, valamint a szennyvízelvezetés és tisztítás díja a magyar közlönyben megjelent miniszteri rendelet.

0: fogyasztással arányos díja köbméterenként 597 forintról 623 forintra, míg a szennyvíz elvezetés ára 914 forintról 954 forintra emelkedik. A tárca vezető emellett július 2-ai kezdettel az ország teljes területére elrendelte a tartósan vízhiányos időszakot is. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok zene, és még több. Start Rádió.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
2: Naponta elhangzó műsor.
3: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
2: Gólöröm.
3: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Sok a zene. Sok a zene. És még több.
1: Start Rádió. Start Rádió.
5: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotó művészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége Bodócki Ernő, basszusgitáros, nagybőgős. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk!
2: Sok a szere. Még több.
1: Start Rádió.
2: Start.

0: Sportrádió.
1: Szervusz Ernő, üdvözöllek.
2: Szervusztok, sziasztok.
1: Nos, mikor indult a te zene iránti vonzalmad a basszusgitár felé, illetve úgy unblock a zene felé?
2: Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. Hát igazából nekem úgy kezdődött a zene iránti szeretet, hogy nem szerettem. Ugyanis 12 évesen, hát én igazából mindig dobos akartam lenni, de 12 évesen beírattak nagy bőgőre, és közel 3 évig sírva mentem az órákra, mert hogy én dobos szerettem volna lenni. Ennek ellenére felvételt nyertem a Békés Csabai konzervatóriumba.
1: Na de hát ez így az életed során nem okozott neked ilyen kis traumát, hogy te teljesen más vonalon akartál elindulni?
2: Az első évben nagyon nagy traumát okozott, de így utólag visszatekintve már hálás vagyok a szüleimnek és a tanáraimnak, hogy ez így alakult. Mert ugye azért dobosból sok van, meg bőgösből pedig kevés. Úgyhogy így elkezdtem a klasszikus tanulmányaimat a konzervatóriumba, és ott nem lehetett könnyű zenét játszani, csak klasszikust, viszont engem nagyon megfogott a könnyű zene, maga a jazz világ, a pop világ, és meghallottam egy felvételt Marcus Miller amerikai basszusgitárostól, és hát beleszerettem, és én titokban elkezdtem gyakorolni nagybőgő, klasszikus nagybőgő mellett, hát egy ilyen jazz, funky, pop stílusú basszusgitározást magától Marcus Millertől, és én ott beleszerettem.
1: Családi hátteredről mit lehet tudni?
2: Édesapám...
1: Honnan érkeztél? Tehát nem konkrétan a településről érdeklődöm,
2: hanem... Békési származású vagyok.
1: Igen, hanem magáról a családi háttérről érdeklődnék.
2: Békési származású vagyok, édesapám autodidakta módon dobol, de egyébként úgy a zenész nincs családba. Teljes mértékben szülői ráhatás, konkrétan úgy volt, hogy egy akkori diák, aki már konziba járt nagybőgős, elsétált a házunk mögött, apukám kint állt, én bent játszottam. És szevasz, fiam, honnan jössz? És akkor elmondta, hogy nagybőgőzik, és akkor megkérdezte apukámat, hogy nem akar a fiat bőgőzni. És beszólt apukám, úgyhogy én közben fifáztam, hogy nem akarsz nagybőgőzni? Azt se tudtam, hogy mi a nagybőgő, és hátra szóltam, hogy de. Na, így kezdődött az egész.
1: De nem is volt benned semmi ilyesmi, hogy most jaj, fater, ne már.
2: Nem vettem komolyan, nem tudtam, hogy mi az a nagybőgő, úgyhogy ez így alakult, de egyébként nagyon szüleim nagyon normális neveltetést adott, nagyon jó világnézetből jövök. Úgy nagyon, mondom, nem volt zene a életbe, talán annyi, hogy ők ilyen gospel vonalon mentek, úgyhogy én ezt átvettem.
1: Ez a dicsőítő vonal?
2: Igen, ezt a dicséret, gospel-szerű dolgokat hallgatták, így ez nyilván ez belém ivódott mai napig.
1: Jó, hát mondjuk azért az a mondjuk ki, ez a színesbőrű életérzés, az azért magával ragadja az embert. Tehát az, amilyen tűz van bennük, az valami elképesztő. Tehát aki itt nem érint meg az a fajta, tehát nem amit ugye a Pálca Show meg ezekből, azokból a filmekből is, de hogyha megnézünk egy autentikus gospel felvételt, akár hangot, akár videót, ott azért na, hát elnézést kérek. Tehát azért azokban az emberekben van tűz.
2: Így érthető. Így van, úgyhogy ez magával is ragadott. De egyébként pont idén játszottam az Apáca Show-t is, úgyhogy,
1: wow.
2: Úgyhogy tényleg nagyon, tehát ezt mondhatni, hogy akkor így keresztény családban is, keresztény családból jövök, és nőttem fel.
0: Startrádió.

0: még több. Sportrádió. Sportrádió.
1: Elindult a suli. Voltak-e ilyen kis iskolai zenei próbálkozások, zenekarok, ilyesmik, ilyen zenei vonalak, vagy egyből jött a vizsga, és akkor utána vetetted be magad ebbe a nagybetűs életbe?
2: Hát igazából, hogy bekerül valaki a konziba, vagyis akkoriba, mindenkinek az volt a célja, hogy bekerüljön a zeneakadémiára. Tehát erre volt 4-5 év, és ez fontos, szerintem ez üzenet is a hallgatóságnak, hogy legyen mindig céljuk, mert ha ne legyen céltelen az élet. Úgyhogy kitűztük azt a célt, hogy a Klasszikus Zeneakadémia, annak ellenére is, hogy először én nem kedveltem a klasszikus zenészt, viszont osztálytársammal tényleg elkezdtünk így tényleg titokba jazz standereket nézni, játszani, tanulni, improvizálni, és alakult egy kis funky zenekar is. De ez mind titokba, mert ezt nem szerette a tanárom, hogyha ez így ment.
1: De miért, túlságosan vaskalapos volt, vagy ő úgy volt vele, hogy akkor legyen csak a tananyag, és akkor már semmi?
2: Vaskalapos is volt, és az volt, hogy inkább csak a klasszikusra készüljek és gyakoroljak, hogy sikerüljön a felvételi. De hát én mondom, hogy titokban ez ment tovább. Start Rádió.

0: Rádió.
1: Start Rádió.
2: Oké, ugrunk most egy kicsit az időben. Elvégezted a sulit, utána mi történt?
3: Ugye felvételt nyertem 2010-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre, és hát újra elkezdődött a klasszikus pályafutásom, így máron Budapesten a Zeneakadémián, és hát persze nem hagytam, ez a párhuzam ugyanúgy jelen volt, a könnyű zene, így átjártam magamtól a Jazz Egyetemre is.
2: Igen.
3: Így csak beültem az órákra, és a zenekari gyakorlatot László Attila tartotta, Charlie-nak a gitáros és nagyszerű tanár és zenész, és akkor indult be ez a Schneedberger Ferenc Központ, ahova tehetséges diákokat kerestek, így László Attila beajánlott engem is a Schneedberger Ferenchez, és ennek az iskolájába, és hát így én oda elkezdtem járni a Zeneakadémia mellett, és ott egy évig tanultam a legjobb tanároktól, és ugye
2: például
3: Barca Horváth Józsi, Plútó, Szakcsi Lakatos Béla, tehát nagyon sokan, Olá Kálmán, nagyon sokan voltak jelen, és hát ilyen zenészekkel, tehát világhírű zenészekkel lenni, ez nagyon nagy dolog volt, és így egy év után Schneeberger Feribá felhívott Berlinből, hogy hát nem szeretnék-e a zenekarába benne lenni.
2: De mi játszani. Alapján hívott föl? Tehát megtetszett neki, ahogy játszol, vagy alapból szimpatikus voltál neki, vagy mi okból hívott be magához?
3: Hát igazából nagyon megtetszett neki a játékom. Már az első évben nem nagyon kellett bejárnom az órákra, hanem inkább próbált velem, és kísérletezett, úgymondva, és utána így véglegesen elhívott, hogy legyek benne a zenekarába, és nagyon nagy helyszíneken tudtam vele játszani, több országba eljutni vele, például Bécsbe, a Nagykövetség Külügyminisztériumba, Berlinbe, Nagykövetség Külügyminisztériumba, Washingtonba, Ronald Reagan Centerbe, úgyhogy nagyon beindult ez a Feri bácsival ez a karrier. És akkor ez így elindult Feri bácsival a karrier, viszont az egyik fellépésen, budapesti nagy fellépésen bent ült a közönségbe Paja Bea.
2: Igen, ezúttal is üdvözöljük őt, igen.
3: Igen, úgyhogy és rá nem tudom, egy-két hónapra rá felhívott a menedzsere, hogy nem szeretnék-e bőgőzni, mert indul Paja Beának egy nagy és jó zenekara, és hát elfogadtam a felajánlást, és több lemezt felvettünk.
2: De ez mikor volt pontosan?
3: Így ez ebben? 2014. Tehát 13-ban már felkért a Paja udvarba, hogy játszunk. Ez is egy ilyen kísérletes koncert volt, és utána nyilván összeállt a zenekar.
2: Ez gondolom az volt a felvételi. Így csúnya szóval.
3: Felvételi viszont nagyon durva, mert pont az a gitáros került be, akivel én a konziba elkezdtem kísérletezni könnyű zenébe.
2: Az igen.
3: Úgyhogy egy nagyon jó csapat alakult, és ezt több évig játszottunk, lemezt vettünk fel.
2: Ez tart még egyébként ez az együttműködés, vagy ez már véget?
3: Öt évig tartott. Abba a korszakban úgy sok minden összejött, mert ugye még a Zeneakadémiát is párhuzamosan csinálom kellett, Paja Bea, Schneeberger, és hát mit ad Isten, Budapesten a Király utcán összefutok az egyik pop dalkészítővel, előadóval, Burai Krisztián, Kicsi Nyullal, és hogy megállít a trolli megállóba, hogy nem akarunk írni dalokat közösen.
2: De ő is így felismert téged, és akkor szia Ernő, nem volna kedved, vagy már régebb óta ismertétek egymást, vagy hogy van ez?
3: Mivel ő mezőberényi származású, így látásból ismertük egymást, és összefutottunk, hogy de jó, te is itt vagy, igen, én is feljöttem Budapestre szerencsét próbálni. Aztán így elkezdtünk közösen dalokat írni, és hát annyira jól sikerült, hogy megírtunk több toplista elsős slágert, mint például a Dérhelynek az Ég vele című dalát, Kálai Sandersnak a My Baby című dalát, és akkor így a dalfesztiválba is részt vettünk, helyezést értünk el, úgyhogy így egyre többen elkezdtek jönni hozzánk, köztük Rúzsa Magdi is, hát tényleg nagyon sokan, több előadónak írtunk, elkezdtünk írni dalokat, és játszott is a rádió.
2: Igen, ezt egyébként tudom is tanúsítani, mert hát ugye a Körösi Ércentrum is játszik több általad is írt dalt.
0: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Nem volt egyébként így az évek során így ilyen kis visszaélés, így azzal, hogy te azért tudsz dalokat írni? Tehát úgy értem, hogy ugye halljuk, hogy manapság egyre többször fordul elő, hogy egyik ember lehúzza ugye így a jogdíjjal a másikat. Veled történtek-e ilyen dolgok egyébként, hogy belefutottál egy olyan zenei projektbe, amiben nem kellett volna belefutni? Vagy eddig csak ilyen pozitívokat tapasztaltál?
3: Hála Istennek, mi már így az elején leszögeztük, hogy ki mennyi jogdíjat kap, illetve összeget, úgyhogy nagyon ebben nekem nem volt baj. Úgyhogy nem rémlik. Igazából Paja Bajánál ugye ugyanúgy közösen alkottuk a próbánkon a dalokat, minden dalt közösen írtunk, viszont ott ő kifizette előre a
2: jussodat.
3: A felvételt, a lemez felvételt, igen. És így ezt tudtuk is, hogy ott más a szitu.
2: Élő zenekarban vagy-e most, jelen pillanatban? És ha igen, akkor kivel? Hát vagy kinek az élő zenekarával, úgy kérdezem inkább.
3: Hát ugye abban az időben, akiknek írtuk a dalokat, szinte mindenki csinál zenekart, úgyhogy a Kálai Sanders-től kezdve Dér Henny, Paja Bea, ügyes Néberger Ferenc, Olá Gergő, úgyhogy nagyon sok zenekart, így 7-8 zenekarban játszottam egy időbe, így az így nagyon necces volt, úgyhogy sikerült végre lediplomáznom, és 2016-ban, és utána nagyon elfáradtam. Tehát buszról buszra be, tényleg nagyon sok helyre eljutottunk, Moszkva, Anglia, Tóni, nagyon sok helyre, és így én egy 5 év után, a zenekadémia után, így talán a Covid előtt pont még, én így kiégtem, úgyhogy a...
2: Igen, egyébként az ember életében sokszor fordul elő, főleg, hogyha nagyon sokáig csinál egyféle dolgot.
3: Így van.
2: És egyszerűen már úgy érzi, hogy nincs tovább, nem bírja.
3: Így van, és ezért én több zenekart ott hagytam, de viszont még azért mai napig is játszom, csak már így normális kereteken belül, de Dér Hennyvel most aktív próbák vannak, és hamarosan kezdődik a koncertsorozat. Ugye utána visszahívtak a Schneeberger Ferenc iskolába, mint tanárként.
2: Wow, ez szuper, ez igen.
3: Úgyhogy így a Bartókba is, a konzervatóriumba is már tanárként vagyok jelen. Én lettem a nagybőgő tanár, úgyhogy a tanulmányomat befejezve utána kellett a pihi nekem, viszont utána jött rám egy év után a tanulási vágy.
2: Na, és pedig?
3: És így elkezdtem kiégésembe keresni, hogy mi az élet értelme. Akkor ez már 20 évesen így rám jött. Aztán én így elkezdtem teológiára járni.
2: Wow! Ez egy más vonal azért.
3: Ez teljesen más vonal, így keresve az életnek az értelmét, és akkor így elkezdtem a tanulmányomat a Szent Pál Akadémián Budapesten, és most 4 éves hallgató vagyok.
0: Start Rádió.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
4: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
3: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése.
8: Build your dreams, építsd az álmaidat.
3: Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene,
9: sok a zene,
0: és még több.
1: Start Rádió.
10: Miért érezted egyébként, hogy ebbe az irányba kéne elkanyarodjál?
11: Hát ugye eleve benne volt a kereszténység a világnézetembe, viszont hogyha tényleg igaz, akkor nézzük meg, akkor tényleg tanulmányozzuk.
10: Az eredetét.
11: Igen, uh-huh. És hogy engem érdekelt így ez a vonal, hogy akkor tanulmányozzuk, és hát nem bántam meg.
10: Na, mesélj akkor, hogy mi az élet értelme szerinted? Tudom, hogy ez most ilyen hatalmas most belekérdezés, de engem érdekel így a te olvasatod szerint.
11: Hát a vallás nem vonzott engem, mai napig nem vonz, úgyhogy én nem vagyok vallásos, viszont ugye a hit és a vallás közt van különbség, mert a hit az élő.
10: Igen, csak nagyon sokan összekeverik ezt.
11: Igen, nagyon sokan összekeverik, és én a frankó őszinte hitet kerestem, és az életet, és hát igazából az embernek egy előbb-utóbb fel kell ismernie, hogy ez a sok jó mögött van valaki, valami, ugye a görög filozófia az

0: mondta, hogy ez mögött, minden mögött, jó mögött van valami. Uh-huh. Viszont a kereszténység azt mondja, hogy valaki.
1: Igen.
0: És mi ezt, én ezt a valakiben hiszek, hogy Isten létezik, és ezt tanulmányozom, hogy igazából elküldte a fiát Jézust, és én Jézus az életnek. Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: Na most nagyon-nagyon bele fogok kérdezni, és tényleg elnézést kérek, nem csak tőled, hanem azoktól is, akik ezt hallgatják, ezt a beszélgetést, és esetleg úgy magukra ismerhetnek, vagy magukra vehetik ezt a dolgot. Mi a véleményed arról, amikor valaki Isten nevébe követel olyan dolgokat, ami Biblia ellenes, vagy 10 parancsolat ellenes?
2: Hát ugye, hogyha most...
1: Érti, aki érti.
2: Igen, de hogyha most megnézzük, akkor...
1: Bocsánat, és mind a mellett ugye kereszténynek vallja magát.
2: Igen, de hát Jézusnak a legnagyobb vita partnerei az a képmutatók voltak. Uh-huh. Úgyhogy Jézus az élet, és a képmutatókkal tűzött össze mindig. Igen, úgyhogy Jézus az őszinte, és ő az életpárti, és józan, nem vallásos.
1: Na visszamegyünk egy picikét az időben, mert ugye ezekben a zenei projektekben, ezekben a pop zenei projektekben, Ruzsa Magdit említetted, akikkel együtt zenéltél, a Búrei Krisztián, ugye Dérheni, ezekben a projektekben, ha jól tudom, basszusgitározol. Vagy vannak olyan zenei projektek, amikben kizárólag nagybőgőzöl, vagy a nagybőgőt most félreraktad, ugye így a popvonalon? Hogy van ez most?
2: Nem, igazából pont ezt tetszett meg nekik, hogy a bőgön játszani popot, uh-huh. és én Dérhenén is így kezdtem, Schneeberger Ferencnél és Paja Bernál is bőgőztem, viszont nyilván egy idő után át kellett állni a basszusgitára, úgyhogy én...
1: Szállítási szempontból gondolom, igen.
2: De így jó volt, hogy így mind a kettőbe ki tudtam próbálni magam. Egy koncerten belül akár felvettem a bőgőt, aha. és a basszusgitárt is, úgyhogy... De most jelen pillanatban Dérhenénél basszusgitározom. Van egy kiemelkedő, amire büszke vagyok, projekt. Ez Paja Bajával jött egy olyan lehetőség, hogy Bruno Mars koncertezett Budapesten, és a Paja Baja zenekart választották ki arra, hogy a zenekarával alkosson egy közös dalt.
1: Úgy, ja, azt hittem, hogy csak előzenekar.
2: Nem.
1: Tehát konkrétan egy dalt?
2: Konkrétan. Oh. Bementünk egy budai próbaterembe, és én még nagyon nem is esett le, hogy kik ezek a formák, minden, és akkor én kb. És elkezdtünk kísérletezni, és én kb. A próba közepén tudtam meg, hogy ez a Bruno Mars zenekar.
1: Ja, tehát konkrétan a Bruno Mars kísérő zenekar volt bent ott abban a stúdióban?
2: Ők voltak bent, mert mindig egy-két nappal hamarabb érkeznek a zenekar, és így amikor lehűltem, mikor ezt megtudtam, és persze nyilván egyből bejátszottam bőgön a Bruno Mars számokat, Treasure-t, Uptown Funk-ot, és annyira képbe voltak, hogy amikor én bejátszottam ezeket a basszusokat, már tudták, hogy milyen táncmozdulat van ott. Tehát annyira képbe vannak. Úgyhogy nagyon jó fejek voltak, a gitáros adott pengetőt, sőt még jegyet is, de persze én nyilván eltévedtem a arénából, hogy nem tudtam, hol kell bemenni. Ő ki is jött elém a parkolóba, és be is vezetett, úgyhogy akkora élmény volt, hogy ez szerintem ez egy világra szóló élmény. Startrádió.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene, és még több.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Hol öröm? A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
5: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Brazília története első győzelmére készül Norvégia ellen. Magyar idő szerint vasárnap 22 órától a negyeddöntőbe jutásért lép pályára a két válogatott. A brazilok drámai végjátékban a 95. percben szerzett góllal ejtették ki Japánt, míg a norvégok Holland a 86. percben lőtt találatával múlták felül Elefántcsontpartot. A két válogatott eddig négyszer találkozott, a dél-amerikaiak még egyszer sem tudtak nyerni. Két norvég siker mellett két döntetlen született. A norvégoknál Holland már 5 gólt szerzett a tornán, a braziloknál Vinicius 4-nél jár. Mateusz Cunha szerint Holland mellett az egész norvég csapatra figyelni kell, míg Solbakken úgy fogalmazott, Brazília a favorit, de a céljuk egyértelműen a negyed döntőbe jutás. A házigazda Mexikó ellen folytatja a világbajnoki szereplését Anglia. Magyar idő szerint hétfőn hajnali 2 órától az Azték stadionban. A mexikóiak eddig mind a 4 mérkőzésüket megnyerték, ráadásul még gólt sem kaptak a tornán. Declan Rice szerint az angolok felkészültek arra, hogy rendkívüli hangulatú idegenbeli mérkőzés vár rájuk. A FIFA ugyan felvetette a kezdési időpont módosítását a várható rossz időjárás miatt, végül azonban maradt az eredeti időpont. Javier Aguirre minden játékosára számíthat, Thomas Tuchel viszont sérülés miatt James, illetve Kunas szereplésére nem építhet. A két válogatott eddig 9-szer találkozott, ebből 6-szor Anglia, 2-szer Mexikó nyert, 1-szer pedig döntetlen született. Természetesen a mérkőzések végeredményeivel és összefoglalóival jövünk majd holnap reggel.
4: Hol öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sok a szere. És még több.
6: Start Rádió.
7: Start Rádió.
5: Beszéltünk most így a pozitív élményekről, beszéljünk most egy kicsit így a negatív élményekről, csak hogy emeljem a beszélgetésnek a fényét, meg hogy egy kicsikét úgy bizerékeljem a stressz helyzetet. Akadtak-e negatív élményeid, akármelyik zenei projekt alatt, melyikben zenéltél, koncertek alkalmából? Kisebb-nagyobb fesztiválok azért gondolom adódtak, inkább kisebbeken szoktak lenni ugye olyan személyek, akik egy kicsit úgy felbátorodnak. Akadtak-e negatív, váratlan, kellemetlen helyzetek koncertek alatt?
8: Hát most ezeket már megszoktuk, hogy elmosta az eső, meg elment az áram, meg stb., de azért a egyik kiemelkedő az a tévé élő műsor, amikor is ugye Kálai Sanderszal a Eurovízióba.
5: Ja igen, ez legendás.
8: Igen. Igen, és ott a élőbe, hát igen, ott valamit megbabráltak, és...
5: Tehát akkor volt az, amikor ugye az András énekelt valamit, és ugye maga a zenei alap az meg...
8: Egy hanggal följe szólt,
5: de utána később ezt megmagyarázták, nem? Hogy mit tudom én, WAV-ból MP3-ba konvertálták, és ugye ott, nem tudom, ott valami változott, valami hang, nem?
8: Igen,
5: nem
8: és tudom, hát a felpicselve, aztán így úgy bereklám, nem tudjuk, mi történik élesbe, és ott megálltunk, és eleve nagyon nagy, hát azért lassúja a tévébe játszani.
5: Igen, mert azt mondjuk el ugye, hogy általában nem mindig, de általában az ilyen tévéműsorokban a zenei aláfestés az ugye felvételről megy.
8: Hát most többnyire. De mondjuk most is játszottunk a Hennivel a tévébe, de ott is élőbe kellett játszani. Úgyhogy annak van súlya, érződik, hogy egy ország figyel akkor. És ott élőbe ezt eljátszani, az ott, hát ez kemény volt.
5: Hogy hevertétek ki ezt az Andrásos történetet, Kálai Sanderson Andrásos történetet?
8: Hát ott ráült a zenekar egy hónapig biztos ez a történet, de mindenkivel volt. Volt olyan, hogy Paja Beával nagyon nagy, nem tudom, egy nagyon nagy helyszínen játszottunk, és telt ház, és pont jött a bőgőszóló, és leszakadt az egész bőgő. Tehát
5: de
8: a húrostól kezdve, ja, mindenestől. És akkor átpukkant, hogy szerintem az egész közönség megijedt a bőgő szólom után. És
0: hát pont... figyelj, tehát vannak olyan koncertek, ahol a rockerek gitárt törnek, igen, de bőgőt törtél.
8: Hát ott konkrétan szét, és nagyon nagy szerencsém volt, a technikus értett a bőgőz, úgyhogy pont lementem, visszaszerelte, és mikor visszajött a zenekar, én már pont ott voltam egyre. Úgyhogy voltak megúszós pillanatok.
0: Nem, ez olyan, mint a Forma 1-en a Box utca. Ott, hogyha nincsen képben valaki, akkor kész. Akkor tehát ott borul a színpad az egész. Igen, igen, igen, igen, igen.
8: Úgyhogy voltak izgalmas dolgok.
3: Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: Beszélgetésünk elején említettük, illetve te említetted ugye a jó tanácsot, hogy ugye a zenészek, illetve a feltörekők mire figyeljenek nagyon, de úgy kiemeltem, van-e valami üzeneted azon emberkék számára, akik most gondolkodnak azon, hogy mikrofont ragadjanak, vagy hangszert ragadjanak, és színpadra álljanak, vagy dalokat kezdjenek elírni, mire figyeljenek, mi a jó tanácsod az üzeneted feléjük?
2: Hát ugye én most annyit még elmondok, hogy visszatértem a klasszikus világba, és elhelyezkedtem a szimfonikus zenekarba, szolnoki szimfonikus zenekarba, illetve színházba, a Budapest az Erkel színházba, meg Szolnokiba, úgyhogy több ilyen klasszikus projekteket most már csinálok, így a délhené és pop koncertek mellett. És most én a legnagyobb üzenet az, hogy egyrészt, hogy tartsanak ki, mert én se gondoltam volna, hogy ilyen dolgokat elérek.
1: Hát de azért ez nem hétköznapi, tehát ne
2: igen,
1: is úgy, azért ez...
2: Igen, és ez mind tanulással lehet, mert kevés az, hogyha valaki tehetséges, mert így rám is rámondták, hogy tegyük fel, tehetséges vagy, de ezt bánom szerintem a legjobb, hogy nem tettem bele még több szorgalmat, és akkor...
1: Tehát mindezek mellett, amiket azért valljuk be, egyszerű, illetve hát értsd jól nyilván, egyszerű földi halandó azért nem mindig tapasztal meg, hogy egyszerre ennyi mindenkivel és ennyi mindenben legyen benne. Tehát még mindezek mellett te így nem vagy így elégedett ezzel a dologgal? Vagy úgy vagy vele, hogy még többet belerakhattál volna így a tanulásaidba?
2: Sokkal többet.
1: Na.
2: Sokkal többet. Tehát tényleg aki gyakorol, az tényleg észre gyakoroljon, mert akkor az sokkal többet ér, mint a legyakorol valaki 5-6 órákat és nem figyel oda, vagy például egy óra minőségi gyakorlás, az nagyon-nagyon sokat ér, de mondom, hogy a szorgalmat párosítani kell, vagyis a tehetséget párosítani kell a szorgalommal. Ez az egyik, hogy a tanulás a kitörésnek a egyik lehetősége, illetve hogy a szorgalom.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Általában ugye manapság nagyon-nagyon divat így a közösségi platformokon, legyen az a videó megosztó, legyen az a kékszínű F-betűs kis bigyócska, nagyon-nagyon divat lett ugye beszólogatni a másik embernek, akár poénból, akár rossz indulatból. Nem tudom, hogy te találkoztál-e ilyen rossz indulatú megjegyzéssel, mit üzensz azoknak az embereknek, akik szembesültek azzal, hogy beszóltak nekik, mire figyeljenek, hogyan reagálják le ezeket a helyzeteket, te hogyan reagálod le ezeket?
2: Hát aki ilyen pályára megy, az annak számolnia kell elég keményen ezekkel a kommentekkel, vagy az a megoldás, hogy például Kökény Attilától hallottam szerintem, mikor muzsikáltunk, hogy ja, hát én nem olvasom. Vagy az van, hogy nem olvasom, vagy az van, hogy a lelküket megerősítik, és hát például Henny azért az viccesebbre veszi a történetet, ő kineveti ezeket, meg inkább válaszol is. Uh-huh. Akkor is ismerje meg őket személyesen, hogy ő más, amiről beállítják.
1: Jó, de mondjuk ez is ilyen emberfüggő, tehát ugye tudjuk, hogy a Henny azért beleállósabb, mint ugye például egy Kökény Attila. Tehát a Kökény Attila az olyan, hogy jó, ő távol tartja magát ettől az egész dologtól, de Henny meg ugye ő pörög, tehát ő beleáll ezekbe a dolgokba.
2: Igen.
1: Tehát ez is szerintem ilyen jellemfüggő, hogy ki hogy reagálja le ezt az egészet.
2: Jellemfüggő, addig nem szabad menni, hogy a lelki világát és a identitását szét csinálják. Uh-huh. Mert találkoztam ilyen előadóval is, azt most nem akarom elmondani, de az nagyon, ha a komment szerint ítéli meg magát valaki, az tragédia lesz. Hát az a szétcsinálja az identitását, az érzelmeit. Hát nem, tudni kell, hogy ki vagyok abban a munkában és a helyzetben.
1: Persze, meg hát ugye, hogyha érkezik egy ilyen negatív dolog, negatív komment, és ugye, hogyha az adott ember magára veszi túlságosan a lelk is, akkor az le is tudja ám húzni.
2: Nagyon le tudja húzni, sőt, el is tudja idegeníteni attól az úttól, amire ő ráállt.
1: Így van, így van.
2: Úgyhogy szerintem ne a külsők szerint ítélje meg magát az a személy. Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: És még több.
2: Vannak-e tervek így a jövőre nézve? Ugye említettük, hogy jó sok projektben benne vagy, csökkentetted ugyan, de még azért benne vannak így a mindennapjaidban. Vannak-e terveid?
3: Hát ugye Covid idő alatt én, tehát 2010-ben Budapesten laktam, ez nekem most teljesen új volt, hogy Covid idő alatt váltanom kellett, úgy várost is, úgyhogy leköltöztem Békés Csabára, család szempontjából is jobb volt, és elkezdtem én itt építkezni, hála Istennek már sikerült felépíteni a házunkat, a családunkkal, viszont én létrehoztam egy 2021-ben egy egyesületet, ez a Herreáltás Egyesület, ami igazából fiatalokkal foglalkozik, oktatással, kultúra és ilyesmivel, és én ezt 2 éve elkezdtem itt Békés Csabán, 5 fővel foglalkozni.
2: Mire gondolsz, amikor azt mondod, hogy kultúrával foglalkozik ez az egyesület? Te mit akar ez így konkrétan?
3: Hát ki milyen világnézetből jön, és azt az emberek sose kérdőjelezik meg általában, hogy hát én apámtól ezt mondtam, és ez teljesen normális. Viszont, hogyha valaki rossz világnézetből jön, azt tanítani kell. Úgyhogy én hit, kultúra, oktatás, zene, ezekkel foglalkozom, és lehet, hogyha egyik diák beszól a másiknak, ezt már nem teheti meg egy Budapesten egy nagyon nagy helyszínen, tehát ebben nyilván ott már nem lehet megtenni mindent. Amiben ő felnőtt, lehet ott normális. Úgyhogy ezzel erre nagy hangsúlyt fektetünk ezzel az egyesülettel. 5 fővel kezdtem, és most jelen pillanatban 50-60 fő fiatal jön össze itt Békés Csabán egy központba.
2: Ernő, egy élmény volt.
3: Köszönjük szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Rádió.
1: És még több. És még több.
2: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. Új interjúval hétfőn 19 órától jelentkezünk. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.

0: Kukac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: Sok a szene.
8: Sok a szene.
7: És még több.
0: Start Rádió.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere,
3: még több.
0: Startrádió.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Start Rádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Magyar Óra.
1: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% Magyar Óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédo Géza voltam. Viszont hallásra.

touché. Qui l'a dit?

hogy jó napom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. július 5-e vasárnap déli 12 óra van. Országos szakmai díjat kapott a megyei könyvtár fiatal munkatársa. Arany minősítést szerzett az Aktív Iskola programban a Lencsési Általános Iskola. Mézes hagyományok és fogadhajtó verseny volt dobozon. Már is mondom a részleteket. Földesi Csenge 3 éve dolgozik a Békés megyei könyvtár munkatársaként, és idén elnyerte az év fiatal könyvtárosa díjat. Az elismerést a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség ítéli oda minden évben. A fiatal könyvtáros elmondta, hogy nagy megtiszteltetés számára a díj, amelyet nem általános jelölési folyamat, hanem pályázat útján lehet elnyerni. A részvételhez több feltételnek is meg kellett felelni. Volt egy hivatalos jelölés, amelyet a könyvtár igazgatója Juhász Zoltán tett meg. Továbbá a pályázónak 35 év alattinak kellett lennie, és legalább 3 éve könyvtári intézményben kellett dolgoznia. Mivel Csenge 2023 áprilisa óta tagja a könyvtár csapatának, ez a kritérium idén teljesült. A pályázaton 2 kategóriában lehetett indulni, egy szakmai témájú, még nem publikált írás kidolgozásával, vagy egy konkrét projekt bemutatásával. Földesi Csenge az utóbbit választotta, és az Abstrakt című könyvtári podcast bemutatásával nevezett. Az írásos pályaműhelyet végül kisfilm készült, amelynek elkészítésében vőlegény Rozsnyai Endre segítette. A könyvtáros felidézte, hogy miután tavaly Kecskeméten elvégezte a segédkönyvtárosi képesítést, korábban a magyar nyelv és irodalom szakon tanult, sokkal mélyebben értette meg a könyvtárosi hivatás lényegét. Úgy fogalmazott, hogy a podcast alapja a könyvtári gyűjtemény, és szeretné, ha a kultúra és a könyvek jelentenék a műsor kiinduló pontját. Az adások 2 fő kérdéskörre épülnek, melyik könyv volt hatással a vendég élet illetve pályájára. Bár a beszélgetések látszólag irodalmi témájuk, egyetlen óra alatt gyakran politikát, hitet és világnézetet érintő gondolatok bontakoznak ki. Földesi Csenge hangsúlyozta, hogy a podcast nem csupán az ő munkája, a műsor a könyvtári kollektíva közös eredménye, amely mögött jelentős háttérmunka áll. Informatikus kollégái Nagy Levente és Baukó János pedig segítenek az eszközök összeállításában, az első próbaanyagokat pedig Kertész Zoltán igazgató helyettessel vették fel. Ahhoz, hogy napközben vendégekkel beszélgethessen, elengedhetetlen kollégái támogatása, akik ilyenkor helyettesítik. Úgy fogalmazott, hogy a díj a könyvtár közös sikere is. A Magyar Diáksport Szövetség mozgás ösztönző kezdeményezésében az Aktív Iskola programban jelenleg 606 intézmény vesz részt országszerte. A Békéscsabai Lencsési Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a 2024-25-ös tanévben csatlakozott a programhoz, amely azóta az iskola egyik kiemelt rendezvény sorozatává vált. A program sikerességét jól mutatja, hogy az intézmény az első tanévben megszerzett klubtagsági szint után a 2025-2026 hatos tanévben már az arany minősítéshez szükséges feltételeket is teljesítette. Ennek köszönhetően az iskola számára milliós nagyságrendű támogatási lehetőség nyílik sporteszközök beszerzésére, valamint a tanulók és a pedagógusok számára szervezett élményprogramokra. Az Aktív Iskola program szervezésében és lebonyolításában meghatározó szerepet vállalt Marik Né Püski Zsuzsanna pedagógus. Az elismerést Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke, valamint dr. Kaj Mónika, a program szakmai vezetője adta át a szintet teljesítő intézmények képviselőinek a várgesztesen megrendezett Aktív Iskola pedagógusok.